0: úgysem felelnél.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

tévedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Thank you, DJ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tart a hőségriadó. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV. 800 család rendezte adósságát. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőség, emiatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai német Vilmos miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre.

0: Hőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. Osztrák vasúti kocsik érkeznek a MÁV-hoz a nyári szezonban. Vitézi Dávid miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasúttársaságtól érkezett szerelvény már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a vasúttársaság járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások csaknem 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
1: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
0: Ma is kánikula vár ránk, a hét elején általában 30 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, míg a hétvégén már jellemzően 33-38 fok várható a legmelegebb órákban. Ma még lehet záporzivatar, majd csökken a csapadék esélye. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, az úti fűjé, a szelíd gesztenyé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok. Folyton agyalok, épp mire vágyok. Nézd, milyen sikeres posztokat.

Çok az yaşıyor kopu gazapla kon işlemte. Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, esküszöm jó vagyok, vagy nem

Múl felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sokan indulnak biciklitúrára. Pályakarbantartás a szolnoki vasútvonalon. Megnyílt a felújított Tiszaligeti élményfürdő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 22-e van, vasárnap. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmium sárga, folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó

0: City járatok a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak, és nem érintik a megszokott budapesti megállókat, valamint Ceglédet sem. A Szeged felé közlekedő napfény Intercity és a debreceni Cívis interrégiók menetideje is meghosszabbodik néhány perccel a nyári korlátozások idején. Megnyitott a kapuit a látogatók előtt a teljesen felújított Tiszaligeti élményfürdő, ami a hétvégi kánikula kezdetével hivatalosan is elindította a strand szezont Szolnokon. A hosszantartó rekonstrukció, majd a sikeres próbaüzem után a komplexum immár teljes kapacitással üzemel. A létesítmény működtető városüzemeltetési vállalat vezetője Lics László a Vármegyei Napilapnak kiemelte, hogy a felkészült személyzetnek a vendégek biztonsága a legfontosabb feladata az ország egyik legmodernebb fürdőjében. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
1: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem fogja elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
0: A trombózis veszélye még a hosszú utazást követő egy hétben is fennáll. Tünetek esetén kérjünk orvosi segítséget. Holtan emelte ki a vízből egy középkorú férfit Cibakházán, a helyi Holt-Tisza szakaszon. A hatóságok tájékoztatása szerint az áldozat fürdőzés közben tűnt el a folyóban, ami után azonnal nagyszabású keresőakció indult. A helyszínre a Tiszaföldvári és a Kunszentmártoni tűzoltók mellett az Életjel önkéntes mentőszervezet speciális búváregysége is megérkezett. A hirtelen jött felhőszakadás miatt a kutatást egy időre fel is kellett függeszteni a biztonság érdekében. Miután az időjárás jobbra fordult, a szakemberek folytatták a munkát, ami végül eredményre is vezetett, de a férfit már nem tudták megmenteni. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják. Elfogtak a rendőrök egy 27 éves nőt, aki egy szóváltás után késsel többször is megszúrtak helyi férfit Zagyvarékason. A bejelentés után a hatóságok rövid időn belül kézre kerítették a támadót a településen, majd előállították a szolnoki rendőrkapitányságra. A nyomozók súlyos testi sértés büntette miatt hallgatták ki a gyanúsítottat. A hatóságok a támadót azonnal őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bűncselekmény pontos körülményeit a szolnoki nyomozók vizsgálják. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
0: Életét vesztette egy ember abban a súlyos közúti balesetben, ami tegnap hajnalban történt a 32-es úton Zagyvarékas közelében. A rendőrség tájékoztatása szerint két személygépkocsi ütközött össze frontálisan. Az ütközés erejétől az egyik jármű az árokba borult. A szerencsétlenül járt autókban kizárólag a sofőrök utaztak. Az árokba csúszott gépkocsi vezetőjét a szolnoki hivatásos tűzoltók szabadították ki a teljesen összeroncsolódott járműből. A hatóságok, a mentési munkálatok és a rendőrségi helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták az érintett főutat a forgalom elől. A tragikus baleset pontos körülményeit és okait a rendőrség vizsgálja. Tűzütött ki Karcagon egy családi házban, jelentette a katasztrófavédelem. Amint egy 70 négyzetméter alapterületű lakóingatlan tetőszerkezete körülbelül 40 négyzetméteren égett, valamint a padlás feljárónál is meggyulladt egy fotel. A helyi hivatásos tűzoltóegységek nagy erőkkel vonultak a helyszínre, majd egy vízsugárral és a szükséges kéziszerszámokkal sikeresen elfojtották a tüzet. A lángok megfékezése után a szakemberek

0: Alapos utómunkálatokat végeztek, hogy átvizsgálják a parázsló részeket, és teljesen biztonságosá tegyék az épületet. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a tűzoltók megakadályozták, hogy a lakóház teljes egészében leégjen. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget.
1: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
0: Bemutatták az 1552-es Szolnokot ábrázoló makettet a Várkapu Látogatóközpontban, írja a szoljon.hu. A közel 2 négyzetméteres alkotást a Széchenyi körúti sportiskolai általános iskola diákjai készítették több 100 munkaóra alatt. A makett a török ostrom előtti Szolnokot mutatja be, a várral, a mezővárossal, a korabeli utcákkal és fontosabb épületekkel együtt. Az alkotást a régészet napjához kapcsolódó programon láthatta először a nagy közönség. Folytatódik a nyárias időjárás térségünkben. A következő napokban is a meleg levegő marad a meghatározó. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 33 fok között alakulhat, így a délutáni órákban már kifejezetten meleg, helyenként forró időre kell készülni. A napsütés lesz a meghatározó, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A reggeli órák ugyanakkor még kellemesek lehetnek.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt kívánok, június 22-én, a nyári szünet első igazi napján. Remélhetőleg ennek köszönhetően a forgalom is nyári szüneti, ha mégis van valahol dugó, baleset, várom az infót 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra. 6 óra elmúlt, jó reggelt, Maxim Levente vagyok. Sok boldogságot a Paulináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Rihanna kezd az Umbrellával.
2: Best FM.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 22-én az év 173. napja van, az esőerdők világnapja. A nap célja felhívni a figyelmet a föld zöld tüdejeként ismert ökoszisztémák kritikus fontosságára, a veszélyeztetett élővilág védelmére és az esőerdők pusztulására. És nem csak ez nem jó, de Amy Winehouse is ezt énekelte magáról egyik dalában, melynek címe You Know I'm No Good, és már is indítom itt a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Még lehet zápor zivatar a hét elején, de marad a kánikula, 30-35 fok között alakul a mai maximum. Aztán például már holnaptól csökken a záporok, zivatarok kialakulásának lehetősége. Még több friss infó és részletes időjárás jelentés a hírekben, aztán Eve jön, Alicia Keys-zel, Gangsta Love in a Best-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sokan indulnak biciklitúrára. Pályakarbantartás a szolnoki vasútvonalon. Megnyílt a felújított Tiszaligeti élményfürdő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 22-e van, vasárnap. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos, hogy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos, hogy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengő hangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
1: Az ellenőrzéssel a balesetek számát is csökkenthetjük. Jelentős menetrendi változásokra kell készülniük a Szolnok felé közlekedő utazóknak, mivel több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Szegléd-Szolnok vasútvonalon. Az első ütemben Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson végeznek felújításokat, hogy visszaállíthassák az óránkénti 120 km-es pályasebességet. Július közepén Cegléden is ágyazatcserét végeznek a szakemberek. A munkálatok miatt a Nyírség Intercity járatok a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak, és nem érintik a megszokott budapesti megállókat, valamint Cegléden sem. A Szeged felé közlekedő Napfény Intercity és a debreceni Cívis Interrégiók menetideje is meghosszabbodik néhány perccel a nyári korlátozások idején. Megnyitott a kapuit a látogatók előtt a teljesen felújított Tiszaligeti élményfürdő, ami a hétvégi kánikula kezdetével hivatalosan is elindította a strandszezont Szolnokon. A hosszantartó rekonstrukció, majd a sikeres próbaüzem után a komplexum immár teljes kapacitással üzemel. A létesítmény működtető városüzemeltetési vállalat vezetője Lics László a Vármegyei Napilapnak kiemelte, hogy a felkészült személyzetnek a vendégek biztonsága a legfontosabb feladata az ország egyik legmodernebb fürdőjében. Folytatódik a nyárias időjárás térségünkben. A következő napokban is a meleg levegő marad a meghatározó. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 33 fok között alakulhat. Így a délutáni órákban már kifejezetten meleg, helyenként forró időre kell készülni. A napsütés lesz a meghatározó, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A reggeli órák ugyanakkor még kellemesek lehetnek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Marad a kánikula egész héten, bár a hét eleje még a tegnapihoz fog hasonlítani. Ma is lehet zápor, zivatar, aztán holnaptól egyre kevésbé, és visszatér a napsütéses, száraz, 30-36 fok közötti igazi nyári kánikulai idő, a legjobb ilyenkor a vízparton. És egy fontos kérdéssel a Black Eyed Peas folytatja a hétfő reggelt. Where is the

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz pillanatokon belül, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán újból a legjobb zenék, például a Uniktól. Vagy az N-Book-tól. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár, legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvezőbb áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
3: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
4: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Az Orci család egyike Magyarország legrégebbi nemesi családjának, melynek eredete az Árpádok idejéig vezethető vissza. Orci István 20 évig volt Jászkun kapitány. 1721-ben az erdélyi lázadás leverésének jutalmául a Nádortól Újszász pusztát kapta. 1736-ban, bár a család tulajdonában volt Újszász puszta, mégis csupán 100 év múlva költözött ide Orci György, aki felépítette a klasszicista stílusú kastélyt 1830 körül. A II. Világháború alatt német katonai kórházként működött a kastély. 44 őszén az épületet bombatámadás érte, azonban nagyobb kár mégsem esett rajta. Az államosítás és a felújítást követően a szociális otthon 1960. június 22-én nyitotta meg kapuit.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: Folyamatosan szépül, újul, gyarapodik a világ legkedvesebb gyűjteménye a Maci Múzeumban Rákóczi falván. A kiállítást a rákóczi falvai születésű Balázs Antal és családja alapozta meg. A gyűjteményben vannak 100 éves, különleges történelmi jelmezes játék és utazó macik is. A medvéken túl babák, játékok, régi bútorok találhatók a tárlaton. A népi mesterségek, iparművészek, virágkötők által különleges ruhákban kelnek életre a macik, az egyéniségükhöz igazítva, de a kiállított darabok között híres emberek mackóit is láthatjuk. Az 1700 darabos Maci had és babakocsi gyűjtemény mellett a restaurálásba is betekinthetünk, ahogy a helytörténeti érdekességeket is végigböngészhetjük, és Rákóczi Ferenc korába is betekinthetünk egy külön szobába a múzeumban Rákóczi falván.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
6: Egészségügyi kockázatok a repülőutakon. Tragikus vízi baleset a Holt Tiszán. Késelés Zagyvarékason. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
7: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőtre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani, és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikót. rizikóját. Ha valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szabad elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
6: A trombózis veszélye még a hosszú utazást követő egy hétben is fennáll. Tünetek esetén kérjünk orvosi segítséget. Holtan emelte ki a vízből egy középkorú férfit Cibakházán, a helyi Holt Tisza szakaszon. A hatóságok tájékoztatása szerint az áldozat fürdőzés közben tűnt el a folyóban, ami után azonnal nagyszabású kereső akció indult. A helyszínre a Tisza

0: A nyomozók súlyos testi sértés büntette miatt hallgatták ki a gyanúsítottat. A hatóságok a támadót azonnal őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bűncselekmény pontos körülményeit a szolnoki nyomozók vizsgálják. Tovább erősödhet a nyári időjárás. A különböző modellek alapján a hőmérséklet az ilyenkor szokásos értékek fölött alakulhat. A legmelegebb délutánokon helyenként 32-33 fokot is mérhetünk a következő napokban. A napsütés várhatóan sok órán át kitart majd, ami kedvez a szabadtéri programoknak. Tartós esőre egyelőre nem utalnak az előrejelzések.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet, jó nyári szünetet kívánok. Június 22-e van, hétfő, Isten éltesse a névnapos Paulinákat és sok boldogságot a szülinaposoknak is. 7 órát hagytuk el picivel, úgyhogy a friss hírek után jönnek újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei, úgy mint Sean Paul, Get Busy-e, nem sokára Wolf Kati énekel, az órát Sophia Lisbeck Store kezdi.
1: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Június 22-én, azon a napon, amelyen 393 éve, Galileo Galilei, olasz csillagász, az inkvizíciótól tartva visszavonta állítását, miszerint a Föld kering a nap körül, nem pedig fordítva, és milyen rosszul tette, hogy visszavonta, hiszen neki volt igaza. És például ennek köszönhetjük az évszakok változását, és azt is, hogy éppen csak, hogy túl vagyunk a nyári napfordulón, és túl vagyunk Sompol budapesti koncertjén is, de itt a legjobb zenék között gyakran halljuk őt, Get Busy, így megy tovább a hétfő reggel.

0: Vesztetem a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok. Marad a kánikula, de ma még záporok, zivatarok lehetnek jócskán. Aztán holnaptól egyre kevésbé, a hét második felében 30-36 fok, száraz idő, sok napsütés várható, irány a vízpart. Mi most a friss hírekre fókuszálunk, mindjárt aztán szólnak újból a legjobb zenék. Rögtön a hírek után Bryan Adams-től és Mel C-től.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Családoknak segített a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Halálos autóbaleset vasárnap. Családi ház égett Karcagon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek, jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze a mi közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: Életét vesztette egy ember abban a súlyos közúti balesetben, ami tegnap hajnalban történt a 32-es úton Zagyvarékas közelében. A rendőrség tájékoztatása szerint két személygépkocsi ütközött össze frontálisan. Az ütközés erejétől az egyik jármű az árokba borult. A szerencsétlenül járt autókban kizárólag a sofőrök utaztak. Az árokba csúszott gépkocsi vezetőjét a szolnoki hivatásos tűzoltók szabadították ki a teljesen összeroncsolódott járműből. A hatóságok a mentési munkálatok és a rendőrségi helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták az érintett főutat a forgalom elől. A tragikus baleset pontos körülményeit és okait a rendőrség vizsgálja. Tűzütött ki Karcagon egy családi házban, jelentette a katasztrófavédelem. A mintegy 70 négyzetméter alapterületű lakóingatlan tetőszerkezete körülbelül 40 négyzetméteren égett, valamint a padlás feljárónál is megdulladt egy fotel. A helyi hivatásos tűzoltóegységek nagy erőkkel vonultak a helyszínre, majd egy vízsugárral és a szükséges kéziszerszámokkal sikeresen elfojtották a tüzet. A lángok megfékezése után a szakemberek alapos utómunkálatokat végeztek, hogy átvizsgálják a parázsló részeket, és teljesen biztonságosá tegyék az épületet. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a tűzoltók megakadályozták, hogy a lakóház teljes egészében leégjen. Folytatódik a nyárias időjárás térségünkben. A következő napokban is a meleg levegő marad a meghatározó. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 33 fok között alakulhat, így a délutáni órákban már kifejezetten meleg, helyenként forró időre kell készülni. A napsütés lesz a meghatározó, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A reggeli órák ugyanakkor még kellemesek lehetnek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 22-én a Paulinák névnapján. 77 éve ezen a napon született Meryl Streep, Oscar-díjas amerikai színésznő. 78 éve a mai napon született Cserháti Zsuzsa. Hatvanöt éve ezen a napon született Jimmy Somerville, zenész, a Bronski Beat, majd a Communards tagja. Hetvenhárom éve a mai napon született Cyndi Lauper, amerikai énekesnő, zeneszerző, színésznő is. És két legendás basszusgitáros, Gary Bierző, 1957-es és az Inexis alapító tagja. Illetve Derek Forbes, aki a Simple Minds-ban hozta a basszus szólamot, ő 1956-ban született ezen a napon. Sok boldogságot az ünnepelteknek hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Tulajdonképpen három baleset miatt mondhatjuk, hogy elesett az M1-es. Budapest felé a 38-as kilométernél Bicske térségében két autó ütközött az átterelt belső sávban, ott a külsőbe visszatérve lehet kerülni. Távolabb szintén a főváros felé Biatorbágynál kamion és autó ütközött, míg Hegyeshalom felé Tata térségében szintén autó és kamion balesete miatt óriási a dugó. Jó utat, ha közlekedési infó van, várom a 0620 55 55 155-re. Hogy milyen lesz a mai nap időjárása, azt Kúliótól is megtudjuk majd a hírek után a következő órában. Too hot, túl forró, és a csajozós figura vagy figurák. Sziasztok lányok, ez a zenekar neve, a dal címe pedig Szőke.

0: Rövid szünet következik, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
1: A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A hajózás egykoron a legfontosabb áruszállítási forma volt Magyarországon. Még nem volt vasút sem. A hajózás a sodrás irányában egyszerű volt, ám a sodrással ellentétesen csak ló vagy emberi vontatással tudták azt megoldani. Első Ferenc császár 1813-ban hajózási szabadalmat helyezett kilátásba annak a részére, aki használható gőzhajót mutat be. A Tiszán már a 19. század elején megjelentek a gőzhajók, ám a folyó szabályozásának hiánya miatt nem terjedtek el. Széchenyi István 1846-ban egy népszerűsítő hajóútba kezdett, a 36 lóerős Pannóniával. 1846. július 16-án ért Szegedre, majd 19-én fél 12-kor Szolnokra, ahol több ezer érdeklődő fogadta és csodálta a gőzöst.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az Alföldi Rónán domborodnak a síkság fölé azok az 5-10 méter magas és 20-50 méter átmérőjű kupok vagy félgömb alakú képződmények, amelyeket évszázadok óta csak kunhalmokként emlegetnek. A kunhalmok legtöbbször a valamikor volt alföldi árterületek partjain állnak, és jóval a kunok előtti időkből származnak. A kunhalmok kultikus áldozó és temetkezési helyek voltak az őskorban, illetve a Római Birodalom idején. Később pedig lakódomként is használták a mesterséges földhányásokat. Az Árpád-korban nem egyszer templomot vagy kápolnát építettek rájuk. Újszász határában már a hármat láthatunk a halmokból. A cigányhalmot, a dinnyéshalmot és a hosszúháti halmot, melynek lábánál a homokbánya oldalán parti fecskék fészkelnek, illetve a fokozottan védett gyurgyalakból is feltűnik néhány.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Sokan indulnak biciklitúrára. Pályakarbantartás a szolnoki vasútvonalon. Megnyílt a felújított Tiszaligeti élményfürdő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 22-e van, vasárnap. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
3: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit előfehér vagy kadmiumsárga folyamat.

0: óránkénti 120 km-es pályasebességet. Július közepén Cegléden is ágyazatcserét végeznek a szakemberek. A munkálatok miatt a Nyírség Intercity járatok a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak, és nem érintik a megszokott budapesti megállókat, valamint Ceglédet sem. A Szeged felé közlekedő Napfény Intercity és a debreceni Cívis interrégiók menet ideje is meghosszabbodik néhány perccel a nyári korlátozások idején. Megnyitott a kapuit a látogatók előtt a teljesen felújított Tiszaligeti élményfürdő, ami a hétvégi kánikula kezdetével hivatalosan is elindította a strand szezont Szolnokon. A hosszantartó rekonstrukció, majd a sikeres próbaüzem után a komplexum immár teljes kapacitással üzemel. A létesítmény működtető városüzemeltetési vállalat vezetője Lics László a Vármegyei Napilapnak kiemelte, hogy a felkészült személyzetnek a vendégek biztonsága a legfontosabb feladata az ország egyik legmodernebb fürdőjében. Folytatódik a nyárias időjárás térségünkben. A következő napokban is a meleg levegő marad a meghatározó. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 33 fok között alakulhat, így a délutáni órákban már kifejezetten meleg, helyenként forró időre kell készülni. A napsütés lesz a meghatározó, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A reggeli órák ugyanakkor még kellemesek lehetnek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ahogy itt a hírek alatt kiderült, nem csak az M1-es esettel balesetek miatt, hanem például az M5-ös is Budapest felé. Inárcsnál 5 kilométeres a dugó, és az M0-áson is történt baleset. Az M1-es felé vezető oldalon Maglód előtt ott is 4-5 kilométeres a dugó. Kitartást a kánikulához is, jó utat! 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. A Keen kezd az Everybody's Changing előtt, perccel múlt 8, Max M. Levente vagyok.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Köszönöm mindenkinek a közlekedési infokat, és akkor összefoglalva, baleset miatt lassú az M1-es Budapest felé Bicske térségében, két autó ütközött az átterelt belső sávban, ott a külső sávba visszatérve lehet kikerülni a sérült járműveket. Szintén az M1-es, de Hegyeshalom felé Tatánál autó és kamion ütközött, ott is ugyanakkora, mint a másik oldalon 5-6 kilométeres a dugó, és szintén ekkora az M5-ösön Budapest felé Inárcsnál baleset miatt, illetve az M0-áson az M1-es felé Maglód előtt. Egy picivel több figyelem, egy picivel több türelem, és egy picivel több szeretet. Just a little more love, David Getta folytatja. Jó reggelt!

0: Ezt a FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, június 22-e friss hírei jönnek a végén. Részletes időjárás jelentés előjáróban annyit, marad a kánikula és lehetnek ma is záporok, zivatarok. 8:30 után a Love Message folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Egészségügyi kockázatok a repülőutakon. Tragikus vízi baleset a Holt-Tiszán. Késelés Zagyvarékason. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani, és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikót. Ha valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szabad elfeledkezni, és az utazás előtt be kell adni.
1: A trombózis veszélye még a hosszú utazást követő egy hétben is fennáll. Tünetek esetén kérjünk orvosi segítséget. Holtan emelte ki a vízből egy középkorú férfit Cibakházán, a helyi Holt-Tisza szakaszon. A hatóságok tájékoztatása szerint az áldozat fürdőzés közben tűnt el a folyóban, ami után azonnal nagyszabású kereső akció indult. A helyszínre a Tiszaföldvári és a Kunszentmártoni tűzoltók mellett az Életjel önkéntes mentőszervezet speciális búváregysége is megérkezett. A hirtelen jött felhőszakadás miatt a kutatást egy időre fel is kellett függeszteni a biztonság érdekében. Miután az időjárás jobbra fordult, a szakemberek folytatták a munkát, ami végül eredményre is vezetett, de a férfit már nem tudták megmenteni. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják. Elfogtak a rendőrök egy 27 éves nőt, aki egy szóváltás után késsel többször is megszúrt egy helyi férfit Zagyvarékason. A bejelentés után a hatóságok rövid időn belül kézre kerítették a támadót a településen, majd előállították a szolnoki rendőrkapitányságra. A nyomozók súlyos testi sértés büntette miatt hallgatták ki a gyanúsítottat. A hatóságok a támadót azonnal őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bűncselekmény pontos körülményeit a szolnoki nyomozók vizsgálják. Tovább erősödhet a nyári időjárás. A különböző modellek alapján a hőmérséklet az ilyenkor szokásos értékek fölött alakulhat. A legmelegebb délutánokon helyenként 32-33 fokot is mérhetünk a következő napokban. A napsütés várhatóan sok órán át kitart majd, ami kedvez a szabadtéri programoknak. Tartós esőre egyelőre nem utalnak az előrejelzések.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Kánikula és zivatarok nyitják a hetet, a hétvégére viszont megszűnik a csapadékhajlam és fokozódik a kánikula. Ma 30-36, a hétvégén akár 38 fok is lehet, és akkor egy kis diundisun a 2000-es évek elejéről. Itt a legjobb zenék között a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: M1 Budapest felé Bicske és Biatorbágy között 8 kilométeres a dugó egy korábbi baleset miatt, és ugyanez a helyzet, 5-6 kilométeres a torlódás az M5-ösön Budapest felé Inárcs és Újhartyán között. Jó utat, kitartást a kánikulához is, és ha van közlekedési hír, várom. 0620 55 55 155, esküszöm, I swear, a címe az All for One klasszikusának, ők is jönnek majd. És 9 után valamikor énekel majd Charlie is.

0: Június 22-e hétfő friss hírei után szólnak tovább a legjobb zenék. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár, legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
1: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
3: A Tabán Szolnok legrégebbi része. Már az 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tabán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tabánnál kékfestőműhelyt is alapítottak. A Tabán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvíz csatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
3: A híres középkori zarándokút mintájára alakult meg hazánkban a magyar zarándokút, amelynek a dabasi Szent Jakab sétány is a része. A dabasi tanösvény nevét idősebb Szent Jakab apostolról kapta, aki többek között a spanyolok és a zarándokok védőszentje. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tartották. A magyar zarándokút hasonlóan, de magyar szent helyekre érintve Esztergomból indul Mária Gyüdre, közben érintve Dabast és az itteni sétányt, amelyet a Duna-Tisza csatorna és a Duna-Völgyi főcsatorna találkozásánál hoztak létre a családok nagy örömére. A másfél-két kilométer hosszú cölöpökre épített tanösvényt sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki. Utóbbiról mesés 360 fokos panoráma tárul elénk.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
4: Családoknak segített a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Halálos autóbaleset vasárnap. Családi ház égett Karcagon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
5: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
4: Életét vesztette egy ember abban a súlyos közúti balesetben, ami tegnap hajnalban történt a 32-es úton Zagyvarékas közelében. A rendőrség tájékoztatása szerint két személygépkocsi ütközött össze frontálisan. Az ütközés erejétől az egyik jármű az árokba borult. A szerencsétlenül járt autókban kizárólag a sofőrök utaztak. Az árokba csúszott gépkocsi vezetőjét a szolnoki hivatásos tűzoltók szabadították ki a teljesen összeroncsolódott járműből. A hatóságok, a mentési munkálatok és a rendőrségi helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták az érintett főutat a forgalom elől. A tragikus baleset pontos körülményeit és okait a rendőrség vizsgálja. Tűzütött ki Karcagon egy családi házban, jelentette a katasztrófavédelem. A mintegy 70 négyzetméter alapterületű lakóingatlan tetőszerkezete körülbelül 40 négyzetméteren égett, valamint a padlás feljárónál is meggyulladt egy fotel. A helyi hivatásos tűzoltóegységek nagy erőkkel vonultak a helyszínre, majd egy vízsugárral és a szükséges kéziszerszámokkal sikeresen elfojtották a tüzet. A lángok megfékezése után a szakemberek alapos utómunkálatokat végeztek, hogy átvizsgálják a parázsló részeket, és teljesen biztonságosá tegyék az épületet. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a tűzoltók megakadályozták, hogy a lakóház teljes egészében leégjen. Folytatódik a nyárias időjárás térségünkben. A következő napokban is a meleg levegő marad a meghatározó. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 33 fok között alakulhat, így a délutáni órákban már kifejezetten meleg, helyenként forró időre kell készülni. A napsütés lesz a meghatározó, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A reggeli órák ugyanakkor még kellemesek lehetnek.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 06

Best FM a legjobb zenék. Egy kanadai kisvárosi lány, aki a szegénység és a családi tragédiák árnyékából küzdötte fel magát a világ legsikeresebb country pop szupersztárjává, hogy aztán egy hangszálbénulás után még erősebben térjen vissza a színpadra. Röviden összefoglalva, Shania Twain életútja, és hát valóban filmvászonra kívánkozik. Folytatás a mozikban, film készül tehát Shania Twain életéről, ő érkezik a legjobb zenék között Man, I Feel Like a Woman című dalával a Besten. Best FM. Let's go, girls.

Best FM a legjobb zenék. Nemrég még azt lehetett olvasni, hogy hamarabb szabadulhat a börtönből Sean Diddy Combs, de közben újabb vádakkal néz szembe, újabb áldozat jelentkezett, és új pert indítottak ellene. Nem akarjuk tudni, nem akarom tudni. I don't wanna know. A következő majdnem 4 percben még a rácsok között is keres egy kis pénzt, jogdíjat.

Ezt a FM hall legjobb zenék, Bohóc Majom, rock DJ, utóbbi a címe Robbie Williams soron következő dalának. Egyébként megelőzte a Beatles-t, és ő lett a legtöbb brit number one albummal rendelkező előadó. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között őt halljuk tehát a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Vége a hétfő reggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék. Jön a Molokó. És a repülők is. Hívható SMS Viber számunk, ahol például a névnapos Paulinákat lehet ünnepelni. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sokan indulnak biciklitúrára. Pályakarbantartás a szolnoki vasútvonalon. Megnyílt a felújított Tiszaligeti élményfürdő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 22-e van, vasárnap. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos, hogy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos, hogy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengő hangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
1: Az ellenőrzéssel a balesetek számát is csökkenthetjük. Jelentős menetrendi változásokra kell készülniük a Szolnok felé közlekedő utazóknak, mivel több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Szegléd-Szolnok vasútvonalon. Az első ütemben Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson végeznek felújításokat, hogy visszaállíthassák az óránkénti 120 km-es pályasebességet. Július közepén Cegléden is ágyazatcserét végeznek a szakemberek. A munkálatok miatt a Nyírség Intercity járatok a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak, és nem érintik a megszokott budapesti megállókat, valamint Cegléden sem. A Szeged felé közlekedő Napfény Intercity és a debreceni Cívis Interrégiók menetideje is meghosszabbodik néhány perccel a nyári korlátozások idején. Megnyitott a kapuit a látogatók előtt a teljesen felújított Tiszaligeti élményfürdő, ami a hétvégi kánikula kezdetével hivatalosan is elindította a strandszezont Szolnokon. A hosszantartó rekonstrukció, majd a sikeres próbaüzem után a komplexum immár teljes kapacitással üzemel. A létesítmény működtető városüzemeltetési vállalat vezetője Lics László a Vármegyei Napilapnak kiemelte, hogy a felkészült személyzetnek a vendégek biztonsága a legfontosabb feladata az ország egyik legmodernebb fürdőjében. Folytatódik a nyárias időjárás térségünkben. A következő napokban is a meleg levegő marad a meghatározó. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 33 fok között alakulhat, így a délutáni órákban már kifejezetten meleg, helyenként forró időre kell készülni. A napsütés lesz a meghatározó, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A reggeli órák ugyanakkor még kellemesek lehetnek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 4 perccel 10 után jó utat, jó munkát, jó hetet kívánok.

0: Best FM, a legjobb zenék, régi kedvencek a közelmúltból, és egy vadi új vadnyugat. Így megy tovább a hétfő délelőtt a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jön a Wild Wild West 1999-ből, Will Smith-től a Besten.
1: Best FM,

0: Best FM, a legjobb zenék. Korábban autó és kamion ütközött az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás most is több kilométer hosszú. Az M3-ason Budapest felé Bak térségében terelést bontanak, a forgalom egy sávon halad, a dugó ott 7-8 kilométer. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, semmi új a nap alatt, mondhatni, minden a szokásos. Britney Spears késsel rohangált, majd ugatott egy étteremben. A történelem ismétli tehát önmagát, és ez a dal is történelem, mert hogy a 90-es és 2000-es évekből jön. A címe pedig Toxic, Britney-től.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában szokás szerint most is jönnek magyar előadók.
2: Láttam nevetést szörnyű helyeken, égi jelenést szétlő tereken.
1: És külföldiek is. Tartunk egy rövid információs szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett. Hatalmas hűtőház éget le Zalában, óvjuk a bőrünket, nagyon erős az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Hazánk elkötelezett az euró bevezetése mellett. Erről a pénzügyminiszter írt közösségi oldalán annak kapcsán, hogy a héten Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke. Kármán András jelezte, hazánk vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. A kamatstopokat illetően azt írta, felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstopot október elejéig fenntartják, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Hűtőház gyulladt ki Zalában. A 2500 négyzetméteres kilimáni épület jelentős részét elpusztította a tűz, a tető is beszakadt, közölte a katasztrófavédelem. Senki sem sérült meg, és sikerült több nagyértékű gépet és üzemanyagot is kimenteni a lángoló hűtőházból. A tüzet már körülhatárolták a tűzoltók, de az utómunkálatok még tartanak. Elstartolt a nyári élelmiszerrazia. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kiemelten vizsgálja a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra pontossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Még drágább lehet egy velencei kiruccanás. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra emelné az egynapos turisták belépődíját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. A város vezetés szerint a cél nem a pénzszerzés, hanem a turisták visszaszorítása volt. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, országszerte meghaladja majd a 7-es értéket, sőt, néhol eléri a 7 és feles szintet is. Ilyen erős UV-indexnél az érzékenyebb bőrűek már negyed óra alatt is leéghetnek. 11 és 15 óra között kerüljük a tűzőnapot, viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, gondoskodjunk a folyadékpótlásról. Folytatódik a kánikula, eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd egyre több felé beborul az ég, több hullámban jöhet zápor, zivatar, főképp a Duna vonalában és a folyótól keletre. Előfordulhat felhőszakadás, jégeső is. Zivatarok környékén megerősödik, viharossá fokozódik a szél. 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok, késő estére 20-28 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, forró idő lesz, és a folytatásban sem ígérnek változást, úgy tűnik egyelőre, hogy marad a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ismerős nevekkel van tele a délelőtt utolsó órájának playlistje, úgy mint Red Hot Chili Peppers, Basement Jacks, Junior Jack, az órát pedig a Linkin Park In The End című dala nyitja. 4 perccel múlt 11, jó munkát, jó utat, kitartást a kánikulához, Max Levente vagyok.
0: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék. A Holland Flip the Script 95-ös egyébként számukra áttörést hozó Troye Hands in the Air című slágerével megy tovább a hétfő délelőtt. Jön tehát egy kis hip-hop, R&B és Classic House szól, hiszen hétfő van a Night Shift-ben, a Best FM esti mix műsorában. 6-tól a házigazdától, Whiteboy-tól, 7-től Lauer Krisztiántól itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Sajnos dugókkal, balesetekkel indult a hét, és még mindig nagy a torlódás az M3-ason Budapest felé, Bag térségében, ahol terelést bontanak. A forgalom egy sávon halad, 7-8 kilométeres a feltorlódott kocsisor. Dolgoznak Szolnokon a Szent István Tisza hídon. A félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, mind a két irány torlódik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már Majoros Ritával a mikrofon mögött, aki Dani Minogue dalával indítja a délutánt. Jó étvágyat, remélem holnap is találkozunk. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem áll meg a munka a parlamentben, folytatódik a szúnyoggyérítés, lemondott a brit miniszterelnök. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összeül a parlament, egyebek mellett tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Bemutatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot és egy kapcsolódó alaptörvénymódosítási indítványt is. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik 13 órakor. Folytatódik a szúnyogírtás, invázió egyelőre nincsen. Biológiai lárvagyérítést végeznek több területen, Baranyában, Békésben, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykunszolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében is felkeresik a tenyészőhelyeket a szakemberek, írja a Katasztrófavédelem. A készítmény, amit kihelyeznek, a vízben fejti ki hatását, és a csípőszúnyogok lárváit pusztítja. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
2: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás van arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülő beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
1: Lemondott a brit miniszterelnök. Keir Starmer távozik a munkáspárt énéről, ezzel kormányfői megbízatása is véget ért. Nyilatkozatában hangsúlyozta, mindent megtesz a zökkenőmentes hatalom átadásért. A lemondás pontos okainak és körülményeinek részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A portfólió arról ír, hogy párton belüli nyomás és a tavaszi önkormányzati választásokon elszenvedett vereség vezethetett a döntéshez. Folytatódik a kánikula, eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd egyre több felé beborul az ég, több hullámban jöhet zápor, zivatar, főképp a Duna vonalában és a folyótól keletre. Előfordulhat felhőszakadás, jégeső is, zivatarok környékén megerősödik, viharossá fokozódik a szél. 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok, késő estére 20-28 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, forró idő lesz, és a folytatásban sem ígérnek változást, úgy tűnik egyelőre, hogy marad a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodálatos nyári hétfőt és isteni vakációt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Vegyük könnyedén és vegyük együtt a hétfői akadályokat, június 22-én is elmúlt dél, úgyhogy jöttem beköszönni, jó étvágyat kívánni az ebédhez és a legjobb zenéket hozni. Danny Minogue érkezik és az I Begin to Wonder. Én pedig tényleg szép napot kívánok mindenkinek.
0: Best FM, a

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Milyen volt a hétvége? Nagyon remélem, hogy pihentető és a nagy meleg, vagy éppen a nagy viharok ellenére is Isten ilyen érezték magukat. Jöhetnek akár a beszámolók is a 0620-55-55-155-re, én pedig hozom a hétfői akadályok leküzdésére a legjobb zenéket. Higgyék el, megéri ezen a frekvencián maradni, mert hogy az IMF és az Unbelievable érkezik hamarosan, de az LMC, Denise és még sok-sok zenekar és előadó azért jön ma délután, például Kelis is a Trick Me, hogy mi igazán jól érezzük magunkat, ha könnyen indul a hétfő, ha egyébként egy kicsit döcögősebben, nehezen. Gyanítom, hogy sokan vagyunk ezen a B oldalon, és hogy egy kicsit döcögősebben, nehezen indul, de Latricia McNeil biztos, hogy segít nekünk ebben. Hamarosan napkérdését is hozok, közlekedési információkat, meg mindenféle érdekességet, de addig is Ain't That Just A Way, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, nagyon-nagyon meleg van, és ez így lesz még a hét folytatásában is, úgyhogy a sofőröket is arra kérem, tartsanak több pihenőt, frissítsenek többször, hiszen a nagy meleg mindenkire hatással van, és hát a sofőrökre pláne sokkal nyomottabbak lehetnek, úgyhogy tényleg legyenek óvatosak, tartsanak több pihenőt, és hogyha bárki bármit lát az utakon, írjon vagy hívjon a számunk 0620 55 55 155. A 11-es főúton Tahitót falun, a 28-as és a 29-es kilométerek között burkolatot javítanak a mai napon, ezt az infót kaptam. A forgalom félpályás korlátozás mellett jelzőlámpás irányítással halad. Az arra tartók mindenképpen torlódásra számítsanak, főleg majd a főváros felé tartók, és hát ugye a délutáni csúcsban ez fokozott lesz. 10-15 perces várakozás is előfordulhat, észak felé talán egy kicsit rövidebb a kocsisor. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ma is az útinfók. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább a halott pénzzel. Itt lesz a Dobban.
2: Dobban a szíved, és én szaladok utánad. Dobban a szíved.
1: És jön majd Mika is, rögtön a hírek után, és a Big Girl.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem áll meg a munka a parlamentben, lemondott a brit miniszterelnök, holnap lesz Szent Iván éjjele, még mindig népszerű a tűzugrás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összeül a parlament. Egyebek mellett tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Bemutatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot és egy kapcsolódó alaptörvény módosítási indítványt is. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik ezekben a percekben. Hazánk elkötelezett az euró bevezetése mellett, erről a pénzügyminiszter írt közösségi oldalán annak kapcsán, hogy a héten Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke. Kármán András jelezte, hazánk vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. A kamatstopokat illetően azt írta, felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstopot október elejéig fenntartják, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Lemondott a brit miniszterelnök. Keir Starmer távozik a munkáspárt éléről, ezzel kormányfői megbízatása is véget ért. Nyilatkozatában hangsúlyozta, mindent megtesz a zökkenőmentes hatalomátadásért. A lemondás pontos okainak és körülményeinek részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Holnap ünnepeljük Szent Iván éjszakáját, ehhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Búrján István néprajzkutató.
2: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak pálinkát locsantanak erre tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
1: A hagyomány szerint Szent Iván éjjele a legrövidebb, de az évek során a nyári napforduló június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én bekövetkezik. Idén a mögöttünk álló éjszaka volt a legrövidebb. Folytatódik a kánikula, eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd egyre több felé beborul az ég, több hullámban jöhet zápor, zivatar, főképp a Duna vonalában és a folyótól keletre. Előfordulhat felhőszakadás, jégeső is, zivatarok környékén megerősödik, viharossá fokozódik a szél. 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok, késő estére 20-28 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, forró idő lesz, és a folytatásban sem ígérnek változást, úgy tűnik egyelőre, hogy marad a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, egy óra után is 4 perccel mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na, benne vannak egy kis hűsölésben, legalább így a rádión keresztül. Én megpróbálom ehhez a legjobb zenéket hozni, bár képzeljenek el most egy jó kis hűsítő jeges teát, aminek az oldalán most folyik le egy vízcsepp. Miközben Mika zenél, jön a Big Girl, hát remélem segítettem.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Nagyon forró napokat élünk, és ez a hét hátralévő részében is így lesz. Vigyázzunk magunkra is, de a kisállatainkra is. Nagyon sok helyen, sokféleképpen figyelmeztetnek minket, hogy a nyári hőség ugyebár nem csak az embereket, hanem az állatokat is megviseli. A forró beton, az erős napsütés, nem megfelelő folyadékellátás azonnali életveszélyes helyzetet okozhat. Ugyebár a kutyák természetes körülmények között igyekeznek azért a tűzönapot kerülni, és a nyári melegben azért ez különösen megviselheti őket, főként a nagyobb testű vagy akár sötét szőrű kutyusokat. Az állatok nem képesek ugyebár izzadni, mint az emberek, a test hőmérsékletüket elsősorban lihegéssel szabályozzák. Ez azonban extrém hőségben nem mindig elegendő, úgyhogy ösztönösen keresik az árnyékos, hűvös helyeket, úgyhogy ezeket mindenképpen biztosítsuk neki. Az egyik állatvédő egyesület arra hívja fel a figyelmet, hogy a kánikulában a hosszabb sétákat és a játékot is érdemes a kora reggeli vagy a késő esti órákra időzíteni, a forró aszfalt helyett pedig lehetőleg fűves területet válasszunk, hogy ne szerezzenek égési sérüléseket az állatok. Fontos az árnyékos hely, amit biztosítani kell nekük, el tudjanak bújni a napsütés elől, folyamatosan legyen friss víz, tiszta ivóvíz, soha nem szabad az állatokat parkolóautóban hagyni, még lehúzott ablaknál sem. Higgyék el, tudom, hogy ez most jaj, meg mindenki tudja, meg lehet itt hangsúlyozni, de mindenki tisztában van vele, higgyék el, nem, és ez nagyon sokszor előfordul. A lakásban tartott állatok esetén pedig reggel indulás előtt célszerű besötétíteni, hogy a helyiség nem melegedjen fel túlságosan. Ha az állat rendkívül intenzíven liheg, nyelve folyamatosan kilóg a szájából, bágyat, bizonytalanul mozog, vagy eszméletét veszti, fennállhat akár a hőguta veszélye is, úgyhogy ha nagyon erősen liheg a kutya, eszméletlen, próbál megkezdeni a hűtését, és azonnal kérünk állatorvosi segítséget. Egyébként mindenféle infót megtalálnak a bestfmbudapest.hu oldalon, és tényleg figyeljünk oda a kis házi kedvenceinkre és a nagyobbakra is. Ha valakinek egyébként vannak még tippjei, vagy hogy hol lehet fordulni, stb. Írjon vagy hívjon, én pedig gyorsan továbbadom a többieknek, így a rádión keresztül 0620-55-55-155 a számunk. Vigyázzunk egymásra. Én pedig hozom a legjobb zenéket a folytatásban is, úgyhogy ha már nyári hangulat, jöjjön egy kis forróság a Safri Duótól. Bye bye a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a No Doubt és a Just a Girl, lesz pedig egy info a Városmajor környékéről, ugyanis a Szilágyi Erzsébet fasorról írt Tamara, hogy a Városmajor megállónál baleset történt, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Köszönöm szépen az információkat. A Mészáros utcából is érkezett egy üzenet, hogy a Naphegy utcánál szintén baleset történt, úgyhogy ott is tessék vigyázni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még nem csak a budapesti információk, hanem bárhonnan az országból. Az M44-es autóúton Kecskemét térségében a Békés Csaba felé vezető oldalon egy útellenőr autóba hátulra beleütközött egy autó. A 12-es kilométernél a helyszínelés és az útburkolat letakarítása miatt a külső sáv le is van zárva. Erre kell figyelni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

fénye távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Van még pár percünk, délután 2 óráig jönnek a legfrissebb hírek, majd meghallgatjuk őket, aztán a Take That dalát jön a Relight My Fire. És itt lesz Dash is a levéllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Parlament, jön a vagyonvisszaszerzési hivatal. Társadalmi egyeztetés kezdődött a vadállatok cirkuszi szerepeltetéséről. Nagyon erős az UV-sugárzás. Villányi Eszter vagyok. Minden területen határozott és szigorú elszámoltatást ígér a miniszterelnök. Magyar Péter erről a parlamentben napi rendelőtti felszólalásában beszélt. A kormányfő bejelentette, hogy elindítják a tisztító tűzműveletet. Ennek legfontosabb része a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása lesz. Magyar Péter szavai szerint ehhez 47 jogszabály módosítására van szükség. Társadalmi egyeztetés indult bizonyos vadállatok cirkuszi szerepeltetésének megtiltásáról. Az élő környezetért felelős minisztérium tette közzé a kormányrendelet módosítást, melyet június 29-ig lehet véleményezni a kormány.hu-n. A tervezet szerint tilos lesz a cirkuszban szerepeltetni egyebek mellett zsiráf és vízilóféléket, fókákat, medve, kenguru, elefántféléket, illetve különösen és közepesen veszélyes állatnak minősített hüllőket. Kivételt képeznek a háziasított tülkös szarvúak, a házi sertés, a kutya, a házi macska, a házi görény, a házi ló és a szamár is. Folytatódik a szúnyogírtás, invázió egyelőre nincsen. Biológiai lárvagyérítést végeznek több területen, Baranyában, Békésben, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykunszolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében is felkeresik a tenyészőhelyeket a szakemberek, írja a katasztrófavédelem. A készítmény, amit kihelyeznek, a vízben fejti ki hatását, és a csípőszúnyogok lárváit pusztítja. Elstartolt a nyári élelmiszerrazia. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kiemelten vizsgálja a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra pontossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Ma is nagyon erős az UV-sugárzás, országszerte meghaladja a 7-es értéket, sőt néhol eléri a 7 és feles szintet is. Ilyen erős UV-indexnél az érzékenyebb bőrűek már negyed óra alatt is leéghetnek. 11 és 15 óra között kerüljük a tűzőnapot, viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Folytatódik a kánikula, eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd egyre több felé beborul az ég, több hullámban jöhet zápor, zivatar, főképp a Duna vonalában és a folyótól keletre. Előfordulhat felhőszakadás, jégeső is. Zivatarok környékén megerősödik, viharossá fokozódik a szél. 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok, késő estére 20-28 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, forró idő lesz, és a folytatásban sem ígérnek változást, úgy tűnik egyelőre, hogy marad a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után is csupa izgalmas zene és egy kis nosztalgia itt a Best FM-en velem Majoros Ritával és Manu Csehóval érkezik a Bongo Bong hamarosan, de itt lesz Alex Gaudio és a Crystal Waters-tel és a Destination Calabria. Hát mi ez, hogyha nem egy igazán délután felpörgető dal? Eric Pritz pedig már nyitja is az órát, én pedig csodálatos délutánt kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az elmúlt hónapokban ugye óriási hype-ot kapott az Üvöltő szelek film feldolgozása Margot Robbie-val és Jacob Elordival, azóta pedig rengetegen elolvasták az eredeti történetet, ugye Emily Bronte klasszikusát. Hát most több mint egy évszázad után először kerül árverésre Londonban a klasszikus regénynek egy igazán rendkívül ritka első kiadása. A különleges példány eredeti kiadói kötésében maradt fent, és még az első nyomásra jellemző sajtóhibákat is tartalmazza, szóval tényleg egy igazán különleges példány. Június 30-án kerül majd kalapács alá, és olyan 3-400 ezer font között kerül majd elvileg valakinek a valószínűleg gyűjteményébe. Megjelenésekkor az Üvöltő szelek erősen megosztotta kritikusokat annak idején, sokan sokkolónak tartották, sötét hangulata, valamint a benne ábrázolt szélsőséges érzelmi konfliktusok miatt, bár szerintem pontosan ettől jó. És hát ugye az idő a művet igazolta, és ma már az angol irodalom egyik legjelentősebb és legnagyobb hatású alkotásaként tartják számon. És hát Emily Bronte egyetlen regénye azóta generációk olvasóit inspirálta, számtalan filmes, zenei, valamint képzőművészeti feldolgozás alapjául szolgált, tovább erősítve a kultikus státuszát az egyetemes irodalomban, és ugye legutóbb, ahogy már az elején is említette, Margot Robbie és Jacob Elordi főszereplésével készült film is hihetetlen nagy sikert aratott. Nem volt teljesen könyvfű egyébként a film, de szerintem nagyon izgalmas volt, és ezt a komor hangulatot igazán hozza, úgyhogy hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek a zsebébe kerül. Gyanítom, hogy sajnos nem az enyémbe, de azért eszméletlen jó lehet egy ilyen ritkaságot az ember kezében tartani, beleolvasni pedig aztán pláne. Van olyan könyv, ami után így szívesen kapkodnának, akár mondjuk egy aukció keretében? 0-20-55-55-155 jöhetnek ide az üzenetek, mellé pedig egy kis Manu Chao. Ugrunk vele vissza 1999-be, amikor is megjelent a Bongo Bong, egy dal, ami hát igazából egy kívülálló zenész történetét meséli el regis világzenei hangulatban. Bongo Bong a Best FM-en. Mama was

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Best FM, a legjobb zenék. Budapestről kaptam egy információt, hogy a Szilágyi Erzsébet fasorban baleset történt a Nyúl utca és a Városmajor megálló között, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé pedig Bicske és Szárliget között a 34-es és az 50-es kilométerek között nagyon erős a forgalom, úgyhogy ott is torlódás van. Az M3-ason Gyöngyös térségében a 80-as és a 73-as kilométerek között pedig aszfaltozási munkák folynak. A Budapest felé vezető oldalon a forgalom a leállósávon halad, a torlódás pedig több kilométeres. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom ide az útinfókat. De figyelem az M5-ösön is, mert Budapest felé az M0-es autóúti csomópont közelében két kis teherautó ütközött, a belső sávban méghozzá, a 23-as kilométernél a baleset helyszínén a forgalom a külső sávon halad. Köszönöm az infókat, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy görbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása. Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sokan indulnak biciklitúrára. Pályakarbantartás a szolnoki vasútvonalon. Megnyílt a felújított Tiszaligeti élményfürdő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 22-e van, vasárnap. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit előtt fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos, hogy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos, hogy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengőhangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
1: Az ellenőrzéssel a balesetek számát is csökkenthetjük. Jelentős menetrendi változásokra kell készülniük a Szolnok felé közlekedő utazóknak, mivel több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Szegléd-Szolnok vasútvonalon. Az első ütemben Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson végeznek felújításokat, hogy visszaállíthassák az óránkénti 120 km-es pályasebességet. Július közepén Cegléden is ágyazatcserét végeznek a szakemberek. A munkálatok miatt a Nyírség Intercity járatok a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak, és nem érintik a megszokott budapesti megállókat, valamint Ceglédet sem. A Szeged felé közlekedő Napfény Intercity és a debreceni Cívis Interrégiók menetideje is meghosszabbodik néhány perccel a nyári korlátozások idején. Megnyitott a kapuit a látogatók előtt a teljesen felújított Tiszaligeti élményfürdő, ami a hétvégi kánikula kezdetével hivatalosan is elindította a strandszezont Szolnokon. A hosszantartó rekonstrukció, majd a sikeres próbaüzem után a komplexum immár teljes kapacitással üzemel. A létesítmény működtető városüzemeltetési vállalat vezetője Lics László a Vármegyei Napilapnak kiemelte, hogy a felkészült személyzetnek a vendégek biztonsága a legfontosabb feladata az ország egyik legmodernebb fürdőjében. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani, és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigi injekcióról sem fogja elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
1: A trombózis veszélye még a hosszú utazást követő egy hétben is fennáll. Tünetek esetén kérjünk orvosi segítséget. Holtan emelte ki a vízből egy középkorú férfit Cibakházán, a helyi Holt-Tisza szakaszon. A hatóságok tájékoztatása szerint az áldozat fürdőzés közben tűnt el a folyóban, ami után azonnal nagyszabású kereső akció indult. A helyszínre a Tiszaföldvári és a Kunszentmártoni tűzoltók mellett az Életjel önkéntes mentőszervezet speciális búváregysége is megérkezett. A hirtelen jött felhőszakadás miatt a kutatást egy időre fel is kellett függeszteni a biztonság érdekében. Miután az időjárás jobbra fordult, a szakemberek folytatták a munkát, ami végül eredményre is vezetett, de a férfit már nem tudták megmenteni. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják. Elfogtak a rendőrök egy 27 éves nőt, aki egy szóváltás után késsel többször is megszúrtak helyi férfit Zagyvarékason. A bejelentés után a hatóságok rövid időn belül kézre kerítették a támadót a településen, majd előállították a szolnoki rendőrkapitányságra. A nyomozók súlyos testi sértés büntette miatt hallgatták ki a gyanúsítottat. A hatóságok a támadót azonnal őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bűncselekmény pontos körülményeit a szolnoki nyomozók vizsgálják. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
4: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: Életét vesztette egy ember abban a súlyos közúti balesetben, ami tegnap hajnalban történt a 32-es úton Zagyvarékas közelében. A rendőrség tájékoztatása szerint két személygépkocsi ütközött össze frontálisan. Az ütközés erejétől az egyik jármű az árokba borult. A szerencsétlenül járt autókban kizárólag a sofőrök utaztak. Az árokba csúszott gépkocsi vezetőjét a szolnoki hivatásos tűzoltók szabadították ki a teljesen összeroncsolódott járműből. A hatóságok a mentési munkálatok és a rendőrségi helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták az érintett főutat a forgalom elől. A tragikus baleset pontos körülményeit és okait a rendőrség vizsgálja. Tűz ütött ki Karcagon egy családi házban, jelentette a katasztrófavédelem. Amint egy 70 négyzetméter alapterületű lakóingatlan tetőszerkezete körülbelül 40 négyzetméteren égett, valamint a padlás feljárónál is meggyulladt egy fotel. A helyi hivatásos tűzoltóegységek nagy erőkkel vonultak a helyszínre, majd egy vízsugárral és a szükséges kéziszerszámokkal sikeresen elfojtották a tüzet. A lángok megfékezése után a szakemberek alapos utómunkálatokat végeztek, hogy átvizsgálják a parázsló részeket, és teljesen biztonságosá tegyék az épületet. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a tűzoltók megakadályozták, hogy a lakóház teljes egészében leégjen. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget.
5: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Bemutatták az 1552-es szolnokot ábrázoló makettet a Várkapu látogatóközpontban, írja a szoljon.hu. A közel 2 négyzetméteres alkotást a Széchenyi körúti sportiskolai általános iskola diákjai készítették több 100 munkaóra alatt. A makett a török ostrom előtti szolnokot mutatja be, a várral, a mezővárossal, a korabeli utcákkal és fontosabb épületekkel együtt. Az alkotást a régészet napjához kapcsolódó programon láthatta először a nagy közönség. Folytatódik a nyárias időjárás térségünkben, a következő napokban is a meleg levegő marad a meghatározó. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 33 fok között alakulhat, így a délutáni órákban már kifejezetten meleg, helyenként forró időre kell készülni. A napsütés lesz a meghatározó, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A reggeli órák ugyanakkor még kellemesek lehetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Kánikulával és sűsítős slágerekkel telik majd ez a hét. Üdvözlet a Szolnoki stúdióban már Fodor Attila. A napokban ünnepelte volna születésnapját Maxi Jazz, a Fateless tagja. Itt lesz majd tőlük az Insomnia. Curtis és Péli Barn és a Hófehér Jaguár is majd hallható lesz, ahogy Tayo Cruz dala, de most itt van először Beyoncé.
6: 100

It's like the same story. Hey.

ahogy időben előre haladunk a héten, úgy egyre kevesebb az esélye a csapadéknak. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap még némi felhő lehet felettünk, és csekély eséllyel még egy-egy rövid zápor is lehet. A szél még időnként megélénkül, 32-34 fok között lesz a legmagasabb hőmérséklet. Szerdától viszont szinte zavartalan napsütése, és ugyancsak 32-35 fokos csúcsokra lehet számítani majd Szolnok környezetében. 1990-ben ilyenkor 44 éves fennállása után lebontják a berlini Checkpoint Charlie határellenőrző állomást, ami keletet és nyugatot választotta el annak idején. Ezen a napon született Vörös Sándor író költő, valamint Meryl Streep háromszoros Oscar-díjas színésznő. A Cut and Move folytatja ezúttal a Get Serious-szel a legjobb zenék között. Get ready, get down, yet another round. Weekend coming up in this funky town. Homeboys and homegirls shaking.

Ez a hét is tartalmas lesz. A 102.4 Best FM program ajánlatai következnek. Ártjáró összművészeti fesztivál a szolnoki művésztelepen kiállításokkal, nyitott műtermekkel és olvasó sarokkal június 26 és 28-a között, és többek között olyan fellépőkkel, mint például a Rambler és Kanizsa Gina, lesz majd vasárnapi gyerekek koncert, látható majd a Tisza Virág báb csoport előadása, de lesz Lóci Jácik koncert, és fellép majd a Korai Elektrik is többek között. Szondai nyár a Lengyel Antal téren, ezen a pénteken 18 órától Péter Sámekkel, a Retro Zóna zenekarral, de lesz kézműves sarok és lesznek népi játékok is. Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilkó koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban most pénteken este 9-től. A szolnoki Tisza Tánc Együttes 80 éves jubilómi gála műsorára most szombaton látható 14 és 18 órakor a Szigligeti Színházban. Aranycsillagos táncest lesz ismét a Zöldház előtti téren az Aranycsillag Társas Tánc Klubbal most szombaton 18 órától. Parázs parti Besenyszögön az Erzsébet kertben, szombaton déltől Bogrács partival 15 órától gyerekprogramokkal, 16.30-tól lesz Tündérliget, majd Csodacsónakázás a Horgász Együttessel, 18 órától Dalmadance bemutatók, de lesz még hastánc, só tüzes dallamok, 20.30-tól Fákja fénye felvonulás, 21.30-tól pedig óriás kertmozi a Yesterday filmmel. Karcagi Birkafőző Fesztivál június 26-án és 27-én. Pénteken a Rockudvarban 19.30-tól az Időutazó Rockband, majd utána a Moby Dick lép fel. A Calvin színpadon 16.30-tól Tom Petty és barátai láthatók, majd Bebe 19.15-től Szingviki és Polyák Rita, 21 órától Szikora Róbert és az Ergo, 23 órától pedig Regán Lili fokozza még a hangulatot. Szombaton a Múzeum színpadon már délelőtt hallható az Agya Banda, 11.45-től felép Csonka András, majd Peller Károly, a Calvin színpadon 16.30-tól Kalap Jakab koncert is lesz, utána Király Linda és Király Viktor látható, fellép még este 8-tól Radics Gigi, 21.15-től Fehér Krisztián, az este során még a hangulatot fokozza Kuki, illetve éjféltől Dr. Béres, a Fröcskertben 19 óra után Farkas Judit, a Fülemüle Presszó Tribune Band és a Rollers is látható többek között. Best of Hungária a Budapest Rock and Roll Banddel, Marót Vigivel és Novai Gáborral vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Hello nyár az Abba Sisters műsorával Jász Karajenőn a szabadtéri színpadon vasárnap 17.30-tól. Kellemes kikapcsolódást a programokhoz, most a Freemasons dalát játsszuk.

0: Közlekedési infókkal folytatjuk ezúttal. A Tisza-Várkonyi vasútállomásra vezető utat lezárták, felújítás miatt kerülni kell az arra közlekedőknek. A négyesen itt Szolnoknál a Szent István Tiszahídon van félpályás lezárás, folyamatos torlódásokra kell számítani. A 20-as kilométernél Vecsésen van útszűkület, a 220-as, illetve a 224-es kilométereknél is útszűkület mellett lehet autózni. Az M4-esen Monornál a leálló sávot zárták le, az M44-esen pedig Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Kömlőn útépítés miatt kell figyelni, de Kömlő és Besenyő Telek között is vannak korlátozások. Pécs és Tarna-Szent Miklós között is dolgoznak. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést. Nagykörösön a Szolnoki úton van korlátozás. Útépítést végeznek Albertirsán, a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics utcában is korlátozások vannak. Útépítésre kell számítani Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton. Tápiószelén a Pesti úton is korlátozások mellett autózhatunk. Püspökladány és Báránd, valamint Báránd és Földes között is útszűkület van érvényben. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell jobban figyelni. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Nádudvar és Hajdú-Szoboszló között több ponton is félpályás lezárás van érvényben. Útépítése és emiatt félpályás lezárásra kell számítani a közlekedőknek Millértelep után Csataszök felé a 32-24-esen. Most az Everything But The Girl dalaszol, ami Sing a legjobb zenék között.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sokan indulnak biciklitúrára. Pályakarbantartás a szolnoki vasútvonalon. Megnyílt a felújított Tiszaligeti élményfürdő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 22-e van, vasárnap. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos vagy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos vagy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengőhangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
1: Az ellenőrzéssel a balesetek számát is csökkenthetjük. Jelentős menetrendi változásokra kell készülniük a Szolnok felé közlekedő utazóknak, mivel több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Szegléd-Szolnok vasútvonalon. Az első ütemben Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson végeznek felújításokat, hogy visszaállíthassák az óránkénti 120 km-es pályasebességet. Július közepén Cegléden is ágyazatcserét végeznek a szakemberek. A munkálatok miatt a Nyírség Intercity járatok a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak, és nem érintik a megszokott budapesti megállókat, valamint Ceglédet sem. A Szeged felé közlekedő Napfény Intercity és a debreceni Cívis Interrégiók menetideje is meghosszabbodik néhány perccel a nyári korlátozások idején. Megnyitott a kapuit a látogatók előtt a teljesen felújított Tiszaligeti élményfürdő, ami a hétvégi kánikula kezdetével hivatalosan is elindította a strandszezont Szolnokon. A hosszantartó rekonstrukció, majd a sikeres próbaüzem után a komplexum már teljes kapacitással üzemel. A létesítmény működtető városüzemeltetési vállalat vezetője Lics László a Vármegyei Napilapnak kiemelte, hogy a felkészült személyzetnek a vendégek biztonsága a legfontosabb feladata az ország egyik legmodernebb fürdőjében. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhig injekcióról sem fogod elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
1: A trombózis veszélye még a hosszú utazást követő egy hétben is fennáll. Tünetek esetén kérjünk orvosi segítséget. Holtan emelte ki a vízből egy középkorú férfit Cibakházán, a helyi Holt-Tisza szakaszon. A hatóságok tájékoztatása szerint az áldozat fürdőzés közben tűnt el a folyóban, ami után azonnal nagyszabású kereső akció indult. A helyszínre a Tiszaföldvári és a Kunszentmártoni tűzoltók mellett az Életjel önkéntes mentőszervezet speciális búváregysége is megérkezett. A hirtelen jött felhőszakadás miatt a kutatást egy időre fel is kellett függeszteni a biztonság érdekében. Miután az időjárás jobbra fordult, a szakemberek folytatták a munkát, ami végül eredményre is vezetett, de a férfit már nem tudták megmenteni. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják. Elfogtak a rendőrök egy 27 éves nőt, aki egy szóváltás után késsel többször is megszúrt egy helyi férfit Zagyvarékason. A bejelentés után a hatóságok rövid időn belül kézre kerítették a támadót a településen, majd előállították a szolnoki rendőrkapitányságra. A nyomozók súlyos testi sértés büntette miatt hallgatták ki a gyanúsítottat. A hatóságok a támadót azonnal őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bűncselekmény pontos körülményeit a szolnoki nyomozók vizsgálják. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
4: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: Életét vesztette egy ember abban a súlyos közúti balesetben, ami tegnap hajnalban történt a 32-es úton Zagyvarékas közelében. A rendőrség tájékoztatása szerint két személygépkocsi ütközött össze frontálisan. Az ütközés erejétől az egyik jármű az árokba borult. A szerencsétlenül járt autókban kizárólag a sofőrök utaztak. Az árokba csúszott gépkocsi vezetőjét a szolnoki hivatásos tűzoltók szabadították ki a teljesen összeroncsolódott járműből. A hatóságok, a mentési munkálatok és a rendőrségi helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták az érintett főutat a forgalom elől. A tragikus baleset pontos körülményeit és okait a rendőrség vizsgálja. Tűzütött ki Karcagon egy családi házban, jelentette a katasztrófavédelem. A mintegy 70 négyzetméter alapterületű lakóingatlan tetőszerkezete körülbelül 40 négyzetméteren égett, valamint a padlás feljárónál is meggyulladt egy fotel. A helyi hivatásos tűzoltóegységek nagy erőkkel vonultak a helyszínre, majd egy vízsugárral és a szükséges kéziszerszámokkal sikeresen elfojtották a tüzet. A lángok megfékezése után a szakemberek alapos utómunkálatokat végeztek, hogy átvizsgálják a parázsló részeket, és teljesen biztonságosá tegyék az épületet. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a tűzoltók megakadályozták, hogy a lakóház teljes egészében leégjen. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget.
5: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e.

0: együtt. Az alkotást a régészet napjához kapcsolódó programon láthatta először a nagy közönség. Folytatódik a nyárias időjárás térségünkben. A következő napokban is a meleg levegő marad a meghatározó. A nappali hőmérséklet többnyire 29 és 33 fok között alakulhat, így a délutáni órákban már kifejezetten meleg, helyenként forró időre kell készülni. A napsütés lesz a meghatározó, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A reggeli órák ugyanakkor még kellemesek lehetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Szolnoki stúdióban pedig továbbra is Fodor Attila, az előttünk álló zenei kínálatban pedig majd szerepel Asher és a Yes Zola dalát is hallgatjuk, hogy a 90-es évekből érkezik a Jön Etalon Olive-tól. Ezt a dal dolgozta föl később ATB. Most azonban érkezik a Simple Red és az igazi nyári dal a Sunrise.
2: 102.4 West FM.

Ahogy időben előre haladunk a héten, úgy egyre kevesebb az esélye a csapadéknak. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap még némi felhő lehet felettünk, és csekély eséllyel még egy-egy rövid zápor is lehet. A szél még időnként megélénkül, 32-34 fok között lesz a legmagasabb hőmérséklet. Szerdától viszont szinte zavartalan napsütése, és ugyancsak 32-35 fokos csúcsokra lehet számítani majd Szolnok környezetében. Ma ünnepelné születésnapját Cserháti Zsuzsa. Korai sikereik között említhetjük a Kicsi gyere velem rózsát szedni dalt, és a Boldogság gyere haza sikert is, de sokan emlékeznek az Édes kisfiam dalára is. Hosszú szünetet követően 1996-ban jelent meg új lemeze a Hamu és Gyémánt, valamint az Akad, amit nem gyógyít meg az idő sem. Ő énekelte annak idején a Különös szilvesztert is. 2013 júniusától 13 hétig volt listavezető az USA-ban, Robin Thicke dala a Blurred Lines. A dal Magyarországon és további 14 országban volt annak idején listavezető. Az emlékezetes sikerek között most Warren G. dala, a Regulate. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep.

0: Ez a hét is tartalmas lesz. A 102.4 Best FM program ajánlatai következnek. Átjáró összművészeti fesztivál a szolnoki művésztelepen, kiállításokkal, nyitott műtermekkel és olvasó sarokkal június 26 és 28-a között, és többek között olyan fellépőkkel, mint például a Rambler és Kanizsa Gina, lesz majd vasárnapi gyerekek koncert, látható majd a Tisza Virág báb csoport előadása, de lesz Lóci Jácik koncert, és fellép majd a Korai Elektrik is többek között. Szondai nyár a Lengyel Antal téren, ezen a pénteken 18 órától Péter Samekkel, a Retro Zóna zenekarral, de lesz kézművesarok és lesznek népi játékok is. Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilkó koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban most pénteken este 9-től. A szolnoki Tisza Tánc Együttes 80 éves jubilómi gála műsorára most szombaton látható 14 és 18 órakor a Szigligeti Színházban. Aranycsillagos táncest lesz ismét a Zöldház előtti téren az Aranycsillag Társastánc Klubbal most szombaton 18 órától. Parázs parti Besenyszögön az Erzsébet kertben, szombaton déltől Bogrács partival 15 órától gyerekprogramokkal, 16.30-tól lesz Tündérliget, majd Csoda csónakázás a Horgász Együttessel, 18 órától Dalma Dance bemutatók, de lesz még hastánc, só tüzes dallamok, 20.30-tól Fákja fényes felvonulás, 21.30-tól pedig Óriás kertmozi a Yesterday filmmel. Karcagi Birkafőző Fesztivál június 26-án és 27-én. Pénteken a Rockudvarban 19.30-tól az Időutazó Rockband, majd utána Moby Dick lép fel. A Calvin színpadon 16.30-tól Tom Petty és barátai láthatók, majd Bebe 19.15-től Sing Vicky és Poyák Rita, 21 órától Szikora Róbert és az Ergo, 23 órától pedig Regán Lili fokozza még a hangulatot. Szombaton a Múzeum színpadon már délelőtt hallható az Agy Banda, 11.45-től felép Csonka András, majd Peller Károly, a Calvin színpadon 16.30-tól Kalap Jakab koncert is lesz, utána Király Linda és Király Viktor látható, fellép még este 8-tól Radics Gigi, 21.15-től Fehér Krisztián, az este során még a hangulatot fokozza Kuki, illetve éjféltől Dr. Béres, a Fröcskertben 19 óra után Farkas Judit, a Fülemüle Presszó Tribune Band és a Rollers is látható többek között. Best of Hungária a Budapest Rock and Roll Banddel, Marót Vigivel és Novai Gáborral vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Hello nyár az Abba Sisters műsorával Jász Karajenőn a szabadtéri színpadon vasárnap 17.30-tól. Van miből válogatni, tehát nekünk is volt miből, úgyhogy ne jön és a későre jár a legjobb zenék között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
3: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

közlekedési infókkal folytatjuk ezúttal. A Tisza-Várkonyi vasútállomásra vezető utat lezárták, felújítás miatt kerülni kell az arra közlekedőknek. A 4-esen itt Szolnoknál a Szent István Tiszahídon van félpályás lezárás, folyamatos torlódásokra kell számítani. A 20-as kilométernél Vecsésen van útszűkület, a 220-as, illetve a 224-es kilométereknél is útszűkület mellett lehet autózni. Az M4-esen Monornál a leálló sávot zárták le, az M44-esen pedig Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Kömlőn útépítés miatt kell figyelni, de Kömlő és Besenyő Telek között is vannak korlátozások. Pécs és Tarna-Szent Miklós között is dolgoznak. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést. Nagykörösön a Szolnoki úton van korlátozás. Útépítést végeznek Albertirsán, a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics utcában is korlátozások vannak. Útépítésre kell számítani Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton. Tápiószelén a Pesti úton is korlátozások mellett autózhatunk. Püspökladány és Báránd, valamint Báránd és Földes között is útszűkület van érvényben. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell jobban figyelni. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Nádudvar és Hajdú-Szoboszló között több ponton is félpályás lezárás van érvényben. Útépítése és emiatt félpályás lezárásra kell számítani a közlekedőknek Millértelep után Csataszök felé a 32-24-esen. A szuper slágerek sorát a Savage Garden folytatja, ezúttal a Truly Medley Deeply-vel a 102.4 Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvezőbb áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Sokan indulnak biciklitúrára. Pályakarbantartás a szolnoki vasútvonalon. Megnyílt a felújított Tiszaligeti élményfürdő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 22-e van, vasárnap. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
3: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos vagy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos vagy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengőhangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
2: Az ellenőrzéssel a balesetek számát is csökkenthetjük. Jelentős menetrendi változásokra kell készülniük a Szolnok felé közlekedő utazóknak, mivel több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Szegléd-Szolnok vasútvonalon. Az első ütemben Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson végeznek felújításokat, hogy visszaállíthassák az óránkénti 120 km-es pályasebességet. Július közepén Cegléden is ágyazatcserét végeznek a szakemberek. A munkálatok miatt a Nyírség Intercity járatok a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak, és nem érintik a megszokott budapesti megállókat, valamint Ceglédet sem. A Szeged felé közlekedő Napfény Intercity és a debreceni Cívis Interrégiók menetideje is meghosszabbodik néhány perccel a nyári korlátozások idején. Megnyitott a kapuit a látogatók előtt a teljesen felújított Tiszaligeti élményfürdő, ami a hétvégi kánikula kezdetével hivatalosan is elindította a strandszezont Szolnokon. A hosszantartó rekonstrukció, majd a sikeres próbaüzem után a komplexum immár teljes kapacitással üzemel. A létesítmény működtető városüzemeltetési vállalat vezetője Lics László a Vármegyei Napilapnak kiemelte, hogy a felkészült személyzetnek a vendégek biztonsága a legfontosabb feladata az ország egyik legmodernebb fürdőjében. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
4: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigi injekcióról sem fogod elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
2: A trombózis veszélye még a hosszú utazást követő egy hétben is fennáll. Tünetek esetén kérjünk orvosi segítséget. Holtan emelte ki a vízből egy középkorú férfit Cibakházán, a helyi Holt-Tisza szakaszon. A hatóságok tájékoztatása szerint az áldozat fürdőzés közben tűnt el a folyóban, ami után azonnal nagyszabású kereső akció indult. A helyszínre a Tiszaföldvári és a Kunszentmártoni tűzoltók mellett az Életjel önkéntes mentőszervezet speciális búváregysége is megérkezett. A hirtelen jött felhőszakadás miatt a kutatást egy időre fel is kellett függeszteni a biztonság érdekében. Miután az időjárás jobbra fordult, a szakemberek folytatták a munkát, ami végül eredményre is vezetett, de a férfit már nem tudták megmenteni. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják. Elfogtak a rendőrök egy 27 éves nőt, aki egy szóváltás után késsel többször is megszúrt egy helyi férfit Zagyvarékason. A bejelentés után a hatóságok rövid időn belül kézre kerítették a támadót a településen, majd előállították a szolnoki rendőrkapitányságra. A nyomozók súlyos testi sértés büntette miatt hallgatták ki a gyanúsítottat. A hatóságok a támadót azonnal őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A bűncselekmény pontos körülményeit a szolnoki nyomozók vizsgálják. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
5: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
2: Életét vesztette egy ember abban a súlyos közúti balesetben, ami tegnap hajnalban történt a 32-es úton Zagyvarékas közelében. A rendőrség tájékoztatása szerint két személygépkocsi ütközött össze frontálisan. Az ütközés erejétől az egyik jármű az árokba borult. A szerencsétlenül járt autókban kizárólag a sofőrök utaztak. Az árokba csúszott gépkocsi vezetőjét a szolnoki hivatásos tűzoltók szabadították ki a teljesen összeroncsolódott járműből. A hatóságok, a mentési munkálatok és a rendőrségi helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták az érintett főutat a forgalom elől. A tragikus baleset pontos körülményeit és okait a rendőrség vizsgálja. Tűzütött ki Karcagon egy családi házban, jelentette a katasztrófavédelem. A mintegy 70 négyzetméter alapterületű lakóingatlan tetőszerkezete körülbelül 40 négyzetméteren égett, valamint a padlás feljárónál is meggyulladt egy fotel. A helyi hivatásos tűzoltóegységek nagy erőkkel vonultak a helyszínre, majd egy vízsugárral és a szükséges kéziszerszámokkal sikeresen elfojtották a tüzet. A lángok megfékezése után a szakemberek alapos utómunkálatokat végeztek, hogy átvizsgálják a parázsló részeket, és teljesen biztonságosá tegyék az épületet. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a tűzoltók megakadályozták, hogy a lakóház teljes egészében leégjen. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget.
6: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
2: Bemutatták az 1552-es szolnokot ábrázoló makettet a Várkapu látogatóközpontban, írja a szoljon.hu. A közel 2 négyzetméteres alkotást a Széchenyi körúti sportiskolai általános iskola diákjai készítették több száz munkaóra alatt. A makett a török ostrom előtti szolnokot mutatja be, a várral, a mezővárossal, a korabeli utcákkal és fontosabb épületekkel.

0: Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a fagylalt, a hűs gyümölcsök és a koktélok időszaka, a stúdióban pedig Fodor Attila üdvözlet, és olyan dalok és előadók jönnek, mint a Halott Pénz, a Black Eyed Peas, Pápa Jóci, Lenny Kravitz, a Compact Disco, az óra elején pedig kapásból Olly Murs, korábbi X-Faktor győztes. Dance with me tonight!
0: 102.4 West FM.

Ahogy időben előre haladunk a héten, úgy egyre kevesebb az esélye a csapadéknak. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap még némi felhő lehet felettünk, és csekély eséllyel még egy-egy rövid zápor is lehet. A szél még időnként megélénkül, 32-34 fok között lesz a legmagasabb hőmérséklet. Szerdától viszont szinte zavartalan napsütése, és ugyancsak 32-35 fokos csúcsokra lehet számítani majd Szolnok környezetében. Ma van Cyndi Laupernek a születésnapja, emlékezetes dalai között ott van a Time After Time, és a Girl Just Want to Have Fun is. Ekkor született a skót Simple Minds basszusgitárosa Derek Forbes is, amellett, hogy a 80-as évek közepén és végén többször voltak listavezetők, a 90-es években is többször megjelentek a slágerlistákon, például a She's a River-rel. 1957-ben ilyenkor született Gary Bass, az In Excess basszusgitárosa, és ma van a szülinapja Jimmy Somerville-nek, aki énekelt a Bronski Beatben és a Communards-ban is, de volt szóló sikere is, még a 90-es években is. A Backseat Boys folytatja ezúttal a 102.4 Best FM-en, Larger Than Life, a legjobb zenék.

0: a hét is tartalmas lesz. A 102.4 Best FM program ajánlatai következnek. Artjáró összművészeti fesztivál a Szolnoki Művésztelepen kiállításokkal, nyitott műtermekkel és olvasó sarokkal június 26 és 28-a között, és többek között olyan fellépőkkel, mint például a Rambler és Kanizsa Gina, lesz majd vasárnapi gyerekek koncert, látható majd a Tisza Virág Báb csoport előadása, de lesz Lóci Jácik koncert, és fellép majd a Korai Elektrik is többek között. Szondai nyár a Lengyel Antal téren, ezen a pénteken 18 órától Péter Sámekkel, a Retrozóna zenekarral, de lesz kézművesarok és lesznek népi játékok is. Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilkó koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban most pénteken este 9-től. A Szolnoki Tisza Tánc Együttes 80 éves jubilómi gála műsorára most szombaton látható 14 és 18 órakor a Szigligeti Színházban. Aranycsillagos táncest lesz ismét a Zöldház előtti téren az Aranycsillag Társas Tánc Klubbal most szombaton 18 órától. Parázs parti Besenyszögön az Erzsébet kertben, szombaton déltől Bogrács partival 15 órától gyerekprogramokkal, 16.30-tól lesz Tündérliget, majd Csoda csónakázás a Horgász Együttessel, 18 órától Dalma Dance bemutatók, de lesz még hastánc, só tüzes dallamok, 20.30-tól Fákja fényes felvonulás, 21.30-tól pedig Óriás kertmozi a Yesterday filmmel. Karcagi Birkafőző Fesztivál június 26-án és 27-én. Pénteken a Rockudvarban 19.30-tól az Időutazó Rockband, majd utána a Moby Dick lép fel. A Calvin színpadon 16.30-tól Tom Petty és barátai láthatók, majd Bebe 19.15-től Szingviki és Poják Rita, 21 órától Szikora Róbert és az Ergo, 23 órától pedig Regán Lili fokozza még a hangulatot. Szombaton a Múzeum színpadon már délelőtt hallható az Agyagbanda, 11.45-től felép Csonka András, majd Peller Károly, a Calvin színpadon 16.30-tól Kalap Jakab koncert is lesz, utána Király Linda és Király Viktor látható, fellép még este 8-tól Radics Gigi, 21.15-től Fehér Krisztián, az este során még a hangulatot fokozza Kuki, illetve éjféltől Dr. Béres, a Fröccskertben 19 óra után Farkas Judit, a Fülemüle Presszó Tribune Band és a Rollers is látható többek között. Best of Hungária a Budapest Rock and Roll Banddel, Marót Vikivel és Novai Gáborral vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Hello nyár az Abba Sisters műsorával Jász Karajenőn a szabadtéri színpadon vasárnap 17.30-tól. A hétfő délután most a Follow the Flow-val folytatódik, anyám mondta a legjobb zenék között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

Legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

közlekedési infókkal folytatjuk ezúttal. A Tiszavárkonyi vasútállomásra vezető utat lezárták, felújítás miatt kerülni kell az arra közlekedőknek. A 4-esen itt Szolnoknál a Szent István Tiszahídon van félpályás lezárás, folyamatos torlódásokra kell számítani. A 20-as kilométernél Vecsésen van útszűkület, a 220-as, illetve a 224-es kilométereknél is útszűkület mellett lehet autózni. Az M4-esen Monornál a leálló sávot zárták le, az M44-esen pedig Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Kömlőn útépítés miatt kell figyelni, de Kömlő és Besenyő Telek között is vannak korlátozások. Pély és Tarna-Szent Miklós között is dolgoznak. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést. Nagykörösön a Szolnoki úton van korlátozás. Útépítést végeznek Albertirsán, a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics utcában is korlátozások vannak. Útépítésre kell számítani Tiszaföldváron, a Kossuth-Lajos úton. Tápiószelén a Pesti úton is korlátozások mellett autózhatunk. Püspökladány és Báránd, valamint Báránd és Földes között is útszűkület van érvényben. Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell jobban figyelni. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Nádudvar és Hajdú-Szoboszló között több ponton is félpályás lezárás van érvényben. Útépítése és emiatt félpályás lezárása kell számítani a közlekedőknek Millértelep után Csataszök felé a 32-24-esen. Mára ennyi. Tolom a bicajt és passzolom a mikrofont már is a Night Shift csapatának, de előtte még itt a Random Trip a 102.4 Best FM-en. Hűs hétfő délutánt a folytatásra.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átfogó korrupció ellenes csomagot jelentett be a kormány. Megöltek egy nőt Budapesten, kitört Guatemala a legismertebb vulkánja. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít. Létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alaptörvénymódosítás jelenleg véleményezhető, ezután kerül az országgyűlés elé. Megkezdődött a nyári szünet, ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
2: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalomvitorlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
1: Emberölés miatt nyomoz a rendőrség Budapesten. Egy harmadik kerületi házterraszán találtak rá egy vérző nőre, aki a mentők gyors beavatkozása ellenére életét vesztette. A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit, akit kórházba vittek. A budapesti rendőrfőkapitányság emberölés gyanúja miatt indított nyomozást, a tragédia körülményeit még vizsgálják. Menekülniük kellett a turistáknak Guatemala legismertebb vulkánjánál. A Fuego kitörésekor izzó kődarabok hullottak a környéken, miközben több túrázó is a hegy közelében tartózkodott. Az emberek futva kerestek menedéket. Egy túrázó kabátját kiégette egy forró kődarab, egy másik szikla pedig csak nem fejbe találta. Halálos áldozatokról vagy súlyos sérültekről nem érkezett jelentés. Holnap igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben több felé megnövekedhetnek, és főként a határszéleken, valamint a középső ország részben zápor zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Szerdán folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül. 31-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
3: Természetesen majd személyesen csütörtökön is, még benne leszünk a 8 napban, de hát azért most a napján is nagyon-nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánunk, ami csütörtöki rezidensünknek, a Dance Fail Istennek, DJ Millernek, Imikém, Isten életesen boldog születésnapot, jó? A többit majd csütörtökön, ma viszont hétfő van, és a hétfő, akkor Classic House, 120 percen keresztül mindig így indítjuk a Night Shift-et, 6-7 Game White Boy, héttől hétfői rezidensünk a Lauer Krisztián a lemezjátszók mögött.
4: Best FM, a legjobb zenék, Mixben.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És ha már egy fél mondattal így hétfőn a csütörtökre egy picit utaltunk, akkor úgy igazságos, hogy elmondjuk, hogy a többi napon is mi szokott történni. Ha valaki még nem tudná, de aki tudja, annak is ismétlés jelge, elmondjuk. Tehát hétfőnként Classic House, ilyenkor Lauer Christian csatlakozik hozzá mindig héttől, a Kedd a Funkié, és persze DJ Hangyáé. Szerdán pop és rádiós lágereket pörgetünk DJ Effendivel együtt, csütörtökön pedig Dance, a mai szülinapos DJ Millerrel, szombatonként a hip-hop és az R&B a főszerep, ilyenkor Slim Fit csatlakozik hozzám, vasárnap pedig jön DJ Németi, és ilyenkor Chill, Lounge és Deep House zenék pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején 6 és 8 óra között itt a

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És ha valaki még nem tette volna meg, akkor üzenjen bátran a mi drága Milleri Minknek, akár neki is, de hogyha nincs meg a közvetlen elérhetőség, akkor rajtunk keresztül lehet neki üzeni. Best FM Night Shift, Instán és Facebookon is fent vagyunk, úgyhogy így is lehet neki boldog szülinapos üzeneteket küldeni, vagy hogyha írtok valami kedveset a 06255555-ös telefonszámra, akár SMS, akár Viber formájában. Viberen még lehet valami kis vicces videót, matricát, akármit hozzá pattintani. Jó, infokuk az bestfm.budapest.hu, ez az e-mail címünk, és egyébként a Best FM-nek külön is vannak elérhetőségei. Best FM Rádió Magyarország Facebookon és Instán így találjátok meg.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Nem kerestem rá, de ami videók, reelsek szembe jöttek velem a hétvégén Instán és Facebookon, hát azt láttam, hogy a Dibdis, amikor itt lépett fel szombat este Budapesten, Óbudán, akkor a Flashdance-t pörgette. Biztos vagyok benne, hogy az előbbi Dibdis tracket, a Say Hello-t is játszották Saramik. Hogy Lauer Krisztián mit játszik majd a következő órában, ez nem sokára kiderül. Héttől ül már a lemezjátszók mögött, és még egy órán keresztül pakolja a legnagyobb klub a 90-es és a 2000-es évekből, szóval Classic House még egy órán keresztül. Pár perc, helyet cserélünk, innen folytatjuk nem sokára, senki nem menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Speciális járművet kaptak a mentők, jön az év legrövidebb éjjele. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupcióellenes programot indít. Létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alaptörvény módosítás jelenleg véleményezhető, ezután kerül az országgyűlés elé. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és egyensúlyok rendszere sérüljön. Speciális mentőjárművet kapott az Országos Mentőszolgálat. A Magyar Vöröskereszt egy olyan logisztikai járművet adott át a mentőknek, amelyet tömeges baleseteknél és katasztrófáknál lehet bevetni. A speciális gépjármű nehéz terepviszonyok között is képes eljuttatni a helyszínre a mentéshez szükséges eszközöket és a mentőegységeket is. Holnap lesz Szent Iván éjszakája. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az évfolyam már sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek. Ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap sok napsütés várható, de napközben többfelé gomoly felhők is képződnek. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben néha zápor zivatar is kialakulhat. Az északi szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos lökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Szerdán is marad a napos nyári idő, legfeljebb néhol fordulhat elő zápor vagy zivatar. Csütörtökön pedig derült, száraz idő valószínű, 31-36 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hát én sose tudom eldönteni igazából, hogy nekem mi volt az úgymond kapudroga az elektronikus tánczene felé. A Mosty Horny, a Spiller Groove Jet, vagy ez? Igazából bármelyik szerintem olyan nem rossz dal egyik sem.
4: Szia vágy, vagy sziasztok. Hát igen, hát ez... nagyon-nagyon érdekes volt ez a történet, ugyanis én úgy kerültem kapcsolatba ezzel az egésszel, hogy nem is tudtam róla, hogy én a House szeretem. Tényleg ugye a 80-as években technotronik.
3: És ennyi.
4: Elsők. És ez a hangzás, és akkor még nem tudtuk azt, hogy például ez egy hip house.
3: Igen.
4: Tehát, hogy abba a kategóriában sorolták, és ugye ezek egy csomó ilyen volt, a Jungle Brothers-ek például. Ez nagyon-nagyon kemény volt, és ugye utána ugye ez így ment, aztán egyszer csak jött a 90-es évek, és jöttek a
3: mindenki táncolt, tudom, ezt a Majka ezt egyszer megjeneket.
4: Ugye többek között, baby!
3: Na, minden idők Stardust-ja, minden idők Lower Peace Dead-től.
4: Szevasztok!
0: Best FM, a legjobb zenék Mixben, a lemezjátszóknál Lower.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Pamut küldött eszembe, hogy most már lassan egy ilyen sztereó visszahallgató bulit is tarthatnánk, nem? Tehát, hogy a Club Fiesta-t az kipipáltuk tavaly.
2: Az megvan nekem
1: egyébként. A sztereó
2: az megvan? Az meg, a sztereó az megvan.
1: Hát tényleg. Akkor picit akkor azon is itt trackről-trackre végigmegyünk, ne viccelj. Hát az...
2: Azt, azt is nagyon szerettem. Ott, nem volt, ott megint csak nem volt megkötés, és tényleg szabad kezet kaptam, olyan zenéket tudtam rárakni.
1: Ez nem volt rajta? Nem lesz a szalaget?
2: Az nem volt rajta. Nem volt rajta. Az már inkább egy kicsit félig az elektró volt, és az elején volt rajta a Bob Sinclair, ami ilyen house volt, de tényleg olyan dalok voltak.
1: Ezeket kell behozni, látod, hogy ne beszéljünk össze-vissza. Na, akkor hozzá be egy sztereót valamikor, azt
2: hallgassuk újból. Rendben, mindenképpen.

to be.

0: Lower.
1: Na, jó, bocsánat, jött itt a jogos észrevétel, hogy tök jó. Mi az a sztereó? Hát ez a Lower Tisztának a második?
2: A második
1: még szabomod volt ez?
2: Ez a harmadik volt.
1: De várj, melyik volt a második?
2: A diszkotek volt a második,
1: hát
2: és ez volt a harmadik.
1: Hát én elrontottam, hát akkor haladjunk sorba, hát akkor még a diszkoteket sem hallgattuk
2: azt
1: meg.
2: Azt is behozom. Azt hiszem talán megvan nekem.
1: Kazettán tudod.
2: De lehet, hogy csak kazettán van, de megnézem mindenképpen.
1: Jó, tehát akkor a diszkotek ez sztereó. Jó, haladjunk sorba, Isten ments, hogy itt izé ugráljunk, nem vagyunk mi Marty McFly, hogy oda-vissza a téridő kontinuumot megbontsuk. Jó, tehát akkor diszkotek, akkor diszkotek.
2: Fluxus kondenzátor.
1: Azaz, pontosan. Na, akkor hamarosan, akkor diszkotek hallgató partit a Night Shift-ben.
2: Hogy úgy.

0: Mixben. A lemez játszóknál.
1: Egy jó Sun is Shining, hát sose rossz, meg hát ráadásul júniustól szeptemberig azért általában aktuális is
2: szokott lenni.
1: Hát figyelj, te nyitottad a júniust, azt nem mondom, hogy te zárod, mert egy nap választ tőle, de hogy jövő héten már akkor kész, így nagyjából a végére érünk a júniusnak. Amikor jössz. De mindegy, hát van még kettő nap a nyárból.
2: Persze, de az a baj, hogy a nyár mindig az, ami nagyon-nagyon gyorsan elrepül.
1: Igen. Hát, hogy mediterrán országba kéne költözni.
2: Valahova, igen. Lehet.
1: Na jó, van, erről majd emelkedünk jövő hétfőn. Krisz, köszönjük szépen.
2: Én
1: akkor
2: köszönöm, hogy itt
1: jövő hétfőn várunk vissza.
2: Rendben. Sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felmérik a szélerőművek terveit, cipőkereskedőkre csapott le az adóhatóság, harapás és pánik a levegőben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Országos felmérés indul a tervezett szélerőmű fejlesztésekről. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal július 8-áig várja a beruházók projektjeit egy online kérdőíven. A hivatal azt szeretné felmérni, hol mekkora teljesítményű szélerőművek épülhetnek, és milyen előkészítési szakaszban vannak a beruházások. Az összegyűjtött adatok alapján könnyebb lesz összehangolni az új fejlesztéseket a villamos energiahálózat bővítésével és ütemezni az új szélerőművek csatlakozását. Lecsaptak az online cipőkereskedőkre. Az adóhatóság zárt Facebook csoportokban vásárolt limitált sportcipőket és papucsokat, de az 5 próbavásárlás során egyszer sem kaptak bizonylatot. Az ellenőrzések során olyan eladót is találtak, aki adószám nélkül kereskedett, más pedig több 10 milliós árbevétel mellett sem adott nyugtát a készpénzes vásárlások után. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a nyugtadás elmulasztása miatt akár 2 millió forintos bírság is kiszabható. Elindult a Katolikus Karitász nyári táboroztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották, tudtuk meg Szabados Edin a kommunikációs ágazat vezetőtől.
2: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is szerveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
1: Megharapta utastársát, majd verekedni kezdett egy férfi egy amerikai repülőjáraton. A gép már a leszálláshoz készült, amikor az egyik utas hirtelen agresszívá vált. A pilóta rádión kért segítséget, a repülőt már rendőrök és mentők várták a földön. Egyelőre nem tudni, mi váltotta ki a férfi viselkedését, a pilóta szerint az sem kizárt, hogy halucinálhatott. Holnap igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben több felé megnövekedhetnek, és főként a határszéleken, valamint a középső ország részben zápor-zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Szerdán folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül 31-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Fiú zenekarok, lány zenekarok, ex-fiú és lány zenekari tagok. Ez a kínálat a következő órára. 8 és 9 óra között érkezik majd a Take That a Babe-bel. Jön Justin Timberlake Madonnával és a 4 Minutes-el. Hallható lesz Beyoncé-től az Irreplaceable és a Spice Girls-től a Viva Forever. Szia! És a Chandelier után.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

15 hosszú idő után először látták együtt Will Smith-t és egykori feleségét Jada Pinkett Smith-t, és már rögtön indultak a pletykák, hogy kézenfogva szálltak ki az autóból. Ez természetesen nem igaz, ezt bizonyítják a fotók is. Egy közös családi ebédre mentek Malibu egyik éttermében. Mi a Will Smith a Miami?

Best of a legjobb zenék, egy kezemben meg tudom számolni, hogy Madonna és Justin Timberlake ezt a dalt így együtt élőben hányszor adták elő, de mondjuk Justin Timberlake mindig jobban járt, mondjuk Britney Spears, aki a Madonnával közös dalát egyszer sem nyomhatta el élőben Madonnával együtt. Mondjuk ő meg

Best FM a legjobb zenék, hogyha valahol tényleg volt a mára beígért záporból, zivatarból, akkor tessék neki örülni, mert ottal például egész nap voltam, nem történt semmi ilyesmi, és holnap is valami ilyenre lehet számítani, mármint hogy ugyanígy kánikulára, csak már zápor zivatar nélkül 33 fokos nappali maximumot ígérnek kedre országszerte a meteorológusok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. Megöltek egy nőt Budapesten, kitört Guatemala a legismertebb vulkánja. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Folytatódik a harc a vérszívók ellen. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád családi ásznagykuszónok, Komárom Esztergom és Pest vármegyében végeznek biológiai szúnyoggyérítést, közölte a katasztrófa védelem. A szakemberek egy természetes baktériumot tartalmazó készítményt juttatnak a tenyészőhelyek vízében, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A nagyobb vizes területek miatt Csongrád család és Békés vármegyében repülőről is végzik a kezelést. Megkezdődött a nyári szünet, ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
2: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatáson arról, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerül beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
1: Emberölés miatt nyomoz a rendőrség Budapesten. Egy harmadik kerületi ház teraszán találtak rá egy vérző nőre, aki a mentők gyors beavatkozása ellenére életét vesztette. A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit, akit kórházba vittek. A budapesti rendőrfőkapitányság emberölés gyanúja miatt indított nyomozást, a tragédia körülményeit még vizsgálják. Menekülniük kellett a turistáknak Guatemala legismertebb vulkánjánál. A Fuego kitörésekor izzókődarabok hullottak a környéken, miközben több túrázó is a hegy közelében tartózkodott. Az emberek futva kerestek menedéket. Egy túrázó kabátját kiégette egy forró kődarab, egy másik szikla pedig csak nem fejbe találta. Halálos áldozatokról vagy súlyos sérültekről nem érkezett jelentés. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap sok napsütés várható, de napközben több felé gomoly felhők is képződnek. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben néha zápor zivatar is kialakulhat. Az északi a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos lökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Szerdán is marad a napos nyári idő, legfeljebb néhol fordulhat elő zápor vagy zivatar. Csütörtökön pedig derült, száraz idő valószínű, 31-36 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Kylie Minogue és Quentin Tarantino egy filmben. Ráadásul Tarantino nem rendezni fogja ezt a kis költségvetésű független mozit, hanem szerepelni fog benne, sőt, már meg is kezdődött a forgatás Wales-ben a múlt héten. Kylie Minogue most egyedül, Tarantino nélkül indítja az órát, az In Your Eyes-al itt a Best FM.
4: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Best FM a legjobb zenék, az 1998-as Horny, aztán pedig a 99-es Tom Jones-szal közösen készített Sex Bomb című dalok átütő sikerének köszönhetően a 2000-es évek elején Mos T lett az egyik legkeresettebb és legfelkapottabb producer. Hát, hogyha hetente 5 remix felkérést nem kapott, akkor szerintem egyet se. Úgyhogy Cuny Williams igazán megtisztelve érezheti magát, hogy elvállalta ennek a dalnak a remixét. Jön a World Celebration!

0: We're gonna celebrate.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal.
2: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.
3: Dacia. Hey baby.

Bestefem a legjobb zenék, hogyha nem mondták volna a gyenge jegyeladások miatt a komplett észak-amerikai Pussycat Dolls koncertet, akkor tegnap Milwaukee-ban lépett volna fel a csapat, holnap pedig a Maryland Heights-ban lett volna koncertjük. Így viszont most lesz idejük szeptemberig pihenni az európai turné kezdetéig. Jön a Buttons, itt a Bestefem.

Besztep a legjobb zenek. Craig David szerint ezt az udvarlás dolgot nem kell túl bonyolítani. Hétfőn egy-két üveg pesgő, kedden is iszunk valamit, aztán szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton szex, vasárnap egy kis pihi, és kezdjük az egészet előről. Az a borzasztó, simán el tudok képzelni, hogy nála ez még működik is. Craig David, Seven Days, ez itt a Besztep a legjobb zenek között.

Best of all, legjobb zenék szeptembertől a TLC, a Salt and Pepper és az En Vogue együtt fog turnézni az Egyesült Államokban, és pont úgy, mint a TLC, az En Vogue is előtte még egy gyors európai turnét tervez július 11-től. Hozzák legközelebb Németországban lehet őket élőben megtekinteni. Jön a Free Your Mind!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Marad a forró nyári idő, indul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök, speciális járművet kaptak a mentők. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít. Létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaindítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alaptörvény módosítás jelenleg véleményezhető, ezután kerül az országgyűlés elé. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és egyensúlyok rendszere sérüljön. Speciális mentőjárművet kapott az Országos Mentőszolgálat. A Magyar Vöröskereszt egy olyan logisztikai járművet adott át a mentőknek, amelyet tömeges baleseteknél és katasztrófáknál lehet bevetni. A speciális gépjármű nehéz terepviszonyok között is képes eljuttatni a helyszínre a mentéshez szükséges eszközöket és a mentőegységeket is. Holnap lesz Szent Iván éjszakája. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta a rádiónknak Búrján István néprajzkutató.
2: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek. Ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben több felé megnövekedhetnek, és főként a határszéleken, valamint a középső ország részben zápor-zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Szerdán folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül 31-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A jelenlegi zajló foci világbajnokságon rengeteg nemzet lecserélte a gól dalát, azt a tracket, ami akkor csendül fel a stadionban, hogy a csapat gólt szerez. A franciák például a Blur-féle Song 2-ról váltottak a Daft Punk One More Time-jára, az angolok pedig Gala Freed From Desire című dalát cserélték le a Planet Funkra és a Chase the Sun-ra.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenek, aki hajlandó egy jó zenekar, jó koncertjéért utazni egy picikét. Hát akkor augusztus 22-én mindenféleképpen induljon el Ausztria irányába, mert hogy ott két jó zenekar, két jó koncertje lesz egymás után. Ugyanis a Koshinnal együtt lesz majd látható és hallható élőben a most érkező Stereo MC-s. Jön a Connected, itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék. A most érkező dal eredeti Stevie Wonder-féle verziója azt a címet viseli, hogy Another Star, vagyis egy másik csillag, ami portugálul úgy hangoznék, hogy Outra Estrela, de úgy ritmikailag nem jött volna ki, úgyhogy ezért a csillag helyett lett egy másik hely. Outro Lugar, jön Salome de Bahia itt a Best of.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenek. Avril Lavigne-t is elérte a híres énekesnők sorsa. Hamis világkörüli turnéval kecsegtetik a rajongókat egyes internetes oldalakon. Ha ez a turné igaz lenne, akkor neki elvileg már május 22-e óta úton kellene lennie, és aztán majd át kellene jönni Európába is. De a turnéból semmi nem igaz. Hozzá kell, hogy tegyem. Sajnos. Jön Avril Lavigne és a Complicated.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hogy melyik volt a legnagyobb klubhimnusz 1999-ben, nehéz eldönteni, mert rengeteg kitűnő pályázó volt erre a címre. Ott volt például Bob Marley-tól és Funkstar Deluxe-tól a Sun Is Shining, vagy éppen Paul Johnson-tól a Get Get Down, nem is beszélve a Spiller-féle Groove Jet-ről. Spiller kivételével a másik két track érkezik a következő órában.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best of a legjobb zene. 2005-ben kétszer is stroke-ot kapott Edwin Collins, de 2007-re már felépült annyira, hogy újból színpadra tudott állni, és ugye már nem gitározik a koncerteken, de ezért a hangját még ugyanúgy ki tudja ereszteni. Jön a Girl Like You itt a Best of.

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy létezik-e még az általános iskolákban ez a fajta büntetés, de simán elképzelhető, hogy anno valamiért Paul Johnsonnal is leíratta a nyelvtantanára 200-szor, hogy down. És aztán végül is a szöveg már megvolt, már csak egy jó alapot kellett hozzá kreálnia, és így született meg a Get Down. Ilyen Paul Johnson itt a Best FM.

ezt a Fama legjobb zenek. Segivel ellentétben én nem próbálom letagadni, hogy nem én voltam, de én voltam itt az elmúlt 6 órában, és holnap is majd én leszek ugyanígy itt 6-tól egészen éjfélig. Az első 120 percben pedig majd funkit fogunk mixelni Hangyával, hiszen holnap kedd van, a mai hétfőnek meg ezzel vége. Jön az It Wasn't Me, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: Çok az eşlik kopuğa zıplakım işlemde.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, esküszöm jól vagyok.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Csak sem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Dr. Béres.
3: My name is Victor, you can take a picture.